A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

te bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gubás Gabi vagyok. Én fogok mesélni nektek, méghozzá nem is akármit, hanem Anna lányom kedvenc meséjét, amikor ilyen picike volt, mint ti, akkor nagyon-nagyon szerette ezt a mesét hallgatni, úgyhogy sok szeretettel mondom most nektek is Szabó T. Anna tükörcicák meséjét. Ez egy doboz. Mi van benne? Nézd! Mintha négy füle lenne, mintha két pár szeme volna, mintha kicsit mozgolódna. Hopp! Most eltűntek a szemek. De már tudod, hogy mi lehet? Missy Motol kapargázgat, csak nem egy szörny. Vagy tán állat? Hangja is van. Mi van benne? Talán cica? Ott a doboz a küszöbön, és most lapoz. Valaki jön. Püspök Kenyér bácsi, látod? Kiolvastad, gratulálok! Mennyi minden van ma nála, tortaforma, sütistálka, habverő, üst, fényes, ezüst, villa, nyújtófa, kanálka. Torony billeg a kezében, itt egy tojás, rá ne lépjen. Belebotlik a dobozba, bele is néz csodálkozva, bele is nyúl. No hát, ezek puhák, mint a pittypangok. Hogyha szabad érdeklődnöm, kicsi macskák, kik vagytok? Kiugrik az első cica. A te neved legyen Cilla. Kiugrik a másik pici. A te neved legyen Laci. Laci, Cilla. Laci cica, Cilla cica, Iker cica, Tükör cica. Dorombolva körbejárják Püspök Kenyér bácsi lábát. Gyertek bejjebb, kaptok tejet. Lefetyelnek. Lefety, lefety, lefety. A két cica most már örül, kíváncsian néznek körül, aztán indulnak nagybátran rosszalkodni a konyhában. Ez a kamra, ez a hűtő, ez a mikró, ez a sütő. Itt a szekrény, itt a pult, Cilla vajon itt lapult? Ez a tűzhely, itt az ablak, vigyázz, Laci, mert elkaplak. Cilla cica egyet gondol, meglegyinti Lacit jobbról. Laci visszadja szépen, ő meg balról törli képen. Cilla buli, csihi puhi, dír dur, pif puf, giri guri. Ezek bizony, kis sóhaj, felborítják. Liszt, só, vaj, cukorömlik, hajajaj, most még nagyobb lett a baj, kifolyt az olaj. Macska mancsa pancsol benne, cica pracli csúszkál, és az olaj tetején egy citromszelet, narancskereszt, csillagán is úszkál. Ennyi! Azt tapasztalom, ugráltatok az asztalon. Minden csupa maszat, mocsok, mind tönkre ment a narancs. Szálljatok le, de azonnal, nem halljátok, ez parancs! Nézelődni azért lehet. Sőt, aki kér, kicsit ehet. Halat kértek? Azt ma ne. Vaj és tejszín a menü. Cica vitamint is adok, mert a bunda attól ragyog. Remélem, hogy jól laktatok. Uzsonna szünet. Ideje, hogy pihenj kicsit, egyél te is olvasó, vagy hallgató. Itt a finom vajas kenyér. Ha sótlan, sóz. Ott a só. Tölts egy pohár málnaszörpöt, ha túl hideg, lassan hörpöld. Felfrissültél? Felderültél? Rajta hát, lapoz tovább. Nem mondtam, hogy ennyi mára. A bácsi szól. Most munkára! Kis segítség kell nekem. Elmondom, hogy miről van szó. Van két drága gyermekem, ikrek, mint ti. Anna, Lili. Még csak 10 évesek, holnap lesz a szülinapjuk. A cukrászok én leszek. 11 az dupla egyes, mint a két lány, egyforma. Jó lenne, ha a tortájuk mi hamarabb megvolna. Kell még sok-sok sütemény, azokat megsütöm én. Közben ti a csoki tortát készítsétek el hamar. Így szól Püspök Kenyér bácsi, és már is önt, tör, kavar. Ezt önt, méz, tej, szóda, tejszín. Ezt tör, 30 friss tojás. Szór, kakaó, csoki, kókusz. Kezdődhet a kavarás. Mi kellhet még? Vanília, fahé, dió, szegfűszeg, mandula és pisztácia, mazsola, mák, málna, megy. Könnyű, mint az egyszer egy. Kész a kuglóf, kész a bokta, kész a bálnás palacsinta, kész a finom püspök kenyér, rétes krémes pitefánk, most már jöhet a tortánk. Cilla feltör, hopp, 2 tojást, Laci cukrot mér ki, Cilla habverőt hoz, mi mást, a módját már érti. Cilla jobbról balra kavar, Laci balról jobbra, Cilla jobbról bal fele nyol, Laci pont fordítva. Most formába, most sütőbe, lássuk, mi sül ki belőle. Keverik a csoki krémet, száll az illat, ugye érzed? Hol is az a kis kanál? Szánkban összefut a nyál. Püspök Kenyér bácsi ámul. Tökéletes torta! Marcipán betűket hozok. Rendezzétek sorba! Előbb Cilla rendezgeti, de először nem megy neki. Betűt választ, írja. Ma. Mégse jó. Azt írja, mama. Gyorsan kicseréli. Na-na. Végül eltalálta. Anna, Lili. Ez már sokkal könnyebb. Cilla figyel, s egyből megy. Aztán Laci kezdi írni. Kiválasztja, rakja ígyni. B, ez megvolt. O, ez rendben. L, ma egyszerű. D, ez igen. Ó, ez már volt. G, na végre. Tovább is van, nincs még vége. Először azt írja, súzli. Majd kivesz egy betűt. Súli. Nem jó, visszateszi. Szuli. Kell rá gyorsan 2 pont. Szüli. Közepére jön a 2 szám. Kész is vagyunk. Ugye szép? Mit csináljunk, több nem fér el. Nem baj, ennyi is elég. Anna, Lili 11, boldog szüli. Itt maradnánk kis kuktának. Maradjatok, köszönöm. Gyerekikrek, cicaikrek, 4-szeres az öröm. Hű, királyság, nyom, nyom, nyom, nyom. A bulin is itt leszünk. De mi lesz a meglepetés? A lányoknak mit veszünk? Este lett, de csak van itt bolt, ami nyitva talán még. Vagy, nem is kell, nem kell semmi. Mi leszünk az ajándék.
0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csilingelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég magorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak

0: És tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csilingeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdó! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebrevágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza. Szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek 7-7 ország ellen. Jól teszed, édes fiam, hagyta rá az apja. Elővett egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztotta végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett 7-7 ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre, futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja.

0: Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rogyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kent mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majd hogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni.
1: Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom.
0: Ne bántsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, egyszer csak kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek.
1: Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat.
0: Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést-pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk, hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű! Ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok! Kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én! Kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futotta, hogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A Sas, Benedek Elek verse. Aki elmondja, Fodor Imre. Repül-repül a sasmadár, magasba viszi szárnya, szemünk elől elelfödi a fellegek árnya. Napban néz éles szeme, s a fénye meg nem vakítja, hatalmas szárnycsapással a felhőt ketté hasítja. De bár repülni fönn szeret, leszáll a földre gyakran, a földön megtalálja mind, mit nem talál a napban. Hiába tör a napba föl, nem lehet, hogy ott éljen, s bár a madarak királya ő, elveszne ott a néhen. Száj-száj, ósas, a földre le, itt van az élet, itt van, köszönd a földnek, hogyha még erő van szárnyaidban. Ez ad ételt, ez ad italt, gyermekeidnek és tenéked, száj-száj, ósas, a földre le, itt az igazi élet.
0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Adamik Zsolt. Á, hagyjad! Ami elveszik, az olykor meg is kerül, morfondírozott Kakubak úr, és kiköpött egy cseresznyemagot a semmibe. Kakubak úr amúgy nagyon kedves volt, csak egy kicsit furán beszélt. Nem baj, ha nem értett pontosan a szavai jelentését, az a lényeg, hogy a Károly nevű frissen elveszett szundirongy viszonylag jól tudott vele beszélgetni, és Kakubak úr segített Károlynak abban, hogy visszakerülhessen a gazdájához.
4: A semmi jó nagy semmi volt. Hatalmas semmi. Egy igazi semmiség. Nem mindig persze. Sajnos egy csomószor, ami oda lesz, az ott is marad, vagyis itt. Ehelyütt,
3: tette hozzá.
4: Tű!
3: Mondta aztán, és a cseresznyemag, ha lett volna szája, azt kiabálja, hogy hí, repülök, juhí! De a cseresznyemagoknak nincsen szájuk. Egy cseresznyemaggal legyen akármilyen kiköpött, senki sem törődik. Ezt a kiköpött cseresznyemagot például a kutya nem fogja keresni, úgyhogy ha akar, a semmi közepén gyökeret is ereszthet, pici fa cseperedhet belőle, aztán egy nagyobb, aztán még nagyobb, és ha már elég nagy lesz hozzá, teremheti is a cseresznyét napra nap. A cseresznyemagnak amúgy nincs semmi köze ehhez a történethez, ő csak úgy berepült, de nem követjük tovább a sorsát. A semmiben ugyanis minden lehetséges, például az is, hogy Kakubak úr egy íróasztal mögött cseverészen Károlyjal, aki foglalkozását tekintve Rozi kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundi rongya volt. Kakubak úrnak volt szája, benne 64 fog, meg szavak. Kakubak úr nagyon szeretett beszélni.
4: Na, persze, folytatta,
3: és közben jó nagyot markolt a cseresznéstálba. Óvatosan csámcsogott, nehogy véletlenül összemaszatolja az előtte heverő papírosokat, iratkötegeket, aktákat és kartotékokat.
4: Az, hogy az illető dolog, de finom, legyen az puszlik, papundekli, vagy pipacsszínű porturbán, itt marad-e a semmiben, igen-igen komoly döntési folyamat eredménye. Megfontolandó dolog, pecsétek kellenek hozzá, meg engedélyek, meg iktatás például, sőt, bulintás, biléta, meg forgószéjegyzet, meg ilyesmi. És a maradás persze nagyban függ az illető elhagyott, elhányt, magára maradt dolog szándékaitól, ugyebár.
3: És akkor Kakubak úr Károlyra kacsintott. Aztán nyelt egyet.
4: Tű!
3: Károly eddig csendesen üldögélt. Nem volt szószátyár típus, inkább a féle magának való, szende, szundi takaró. Eddig arról sem volt fogalma, hogy tud beszélni. Most viszont, ellentétben bizonyos kuka cseresznyemagokkal, saját magát is meglepte azzal, hogy cinege hangon megszólalt.
5: Mi az a pipacsos porturbán?
4: Egyem, hogy hívják,
3: legyintett Kakubak úr, jelezve, hogy a dolog nem ide tartozik, és hogy pszt.
4: Egy kicsit nagyobb, mint egy bobiskoló, barna medve, de nem sokkal, és általában balra néz, pláne ha sárgát lát. De ez most nem ide tartozik!
3: És felvette az okulláréját, megigazította a cilinderét, leporolta a szöszt a fekete, csillagporos zakójáról. Az ábrázata hivatalos, illetékes és komoly lett pont annyira, amennyire egy 64 fogú, cilinderes, csillagporos zakóval rendelkező okullár és hivatalos, illetékes és komoly lehet.
4: Úgy kérdezem önt, mint tisztviselő a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirongyot. Akar-e megkerülni ön, kedves Károly?
3: Károlyban bennmaradt a szusz. Idáig azt se tudta, hogy lélegzik. Csupa meglepetés ez a nap. Hát, közölte végül. Elgondolkodott, és azt képzelte, hogy csücsörít közben. Meglepte a dolog, már hogy gondolkodni tud. De csücsöríteni, azt mondjuk valahogy még nem volt képes. Talán száj kellene hozzá, hogy lehet, hogy neki sosem volt szája. Hát milyen volt neki eddig egyáltalán? És akkor Rozi jutott az eszébe kicsit. Meg az ölelés. Hogy az milyen finom.
4: Minden nem lehet mindenkinek, kedves barátom, szólt rá Kakubak úr, miközben az iratok között matatott,
3: mintha látta volna egyenest, hogy Károly mire gondol.
4: Becsüljük meg, amink van. Addig jár a korsó a kútra. Járt utat a járatlanért, és a többi. Á, ez az, tessék, hoppá!
3: És kikapott egy sárgás régi papírost a többi közül, megemelte a hangját, mint egy opera énekes, és úgy olvasta fel a rajta található jelentést.
4: Szóval ön folyóhó 13-án, azaz a mai napon elvesztésre került, a 131-es trolin a Bögöly közfelől útban a Kikerics utca felé. Van itt szó,
3: majd hümmögött egy kicsit,
4: némi bukkanásról, meg kátyúkról, meg hirtelen fékezésről, aminek következtében és legott, kedves Károly, ön kitetszett esni a tulajdonos bizonyos sajtos Rozi, 5 éves óvodás, kezei közül, és bezuttyant az ülések alá.
3: Kakubak úr rosszallóan dobolt az ujjaival.
4: Mindig az a felelőtlenség, mindig az a buta felelőtlenség, rázta a fejét. Hát miért nem kapaszkodott jobban, Károly?
5: Nekem, kérem, nincs kezem,
3: mondta megszeppenve a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnő szundirongy.
4: Kifogása, az bezzeg van, dörbögte a bajusza alá Kakubak úr.
3: Igen, Kakubak úrnak abban a pillanatban bajusza nőtt, kackiás, fekete, vihardühös dzsungelbajusz, amiben tuti, hogy tigrisek mormogtak, és cserkeltek, és forralták a mérget.
4: Na, de a lényeg, maga ide került.
5: Engem úgy hoztak.
4: Igen, a tenger alatt járós törpék, mormogta Kakubak úr.
3: Ki sem látszott már a bajusza mögül.
4: Nekik az a dolguk, ha tetszik érteni, hogy amennyiben valami elveszik, akkor elhajóznak oda a vész koordináták alapján, és idehozzák a semmi közepére, hogy kiderüljön, mi legyen az illetővel.
3: Perceget körülöttük a semmi, felsisterget kicsit, mint a csillagszóró karácsonykor. Szokott ilyet?
4: Na, most, mondta Kakubak úr,
3: és közben, mint egy jó gyerek, a vatta cukrot elkezdte lemajszolni az arcáról a dzsungelbajuszt.
4: Bocsánat, de amikor valaki arcszőzetet hagy el, az ide néha arcomra. Amikor egy bajusz gazdát keres, akkor mindig ez van, pláne ha három.
3: És teli szájjal felkacagott.
4: Most képzelj el, kedves Károly, bajusz, Az emberek olyasmiket hagynak el, hogy az elképesztő tele van a semmi, már hogy a semmi közepe, ahol épp vagyunk, elfelejtett popslágerekkel, zsebből kihullott mozijegyekkel, soha nem használt kung-fu technikákkal, lakik itt kérem még egy fél gombóc lehullott pisztáciafagylalt, és ismerek például egy kulcsomót, aki csak azért sem akar visszamenni a gazdájához. A sarokba vágott, szimplán oda tett az asztalra, ilyeneket kiabált, amikor ott ült, ahol ön. És ahogy nézem, magának egy félbehagyott szerelmes rím lenne a szomszédja, amennyiben itt marad.
3: Károly nem szólt semmit. Pedig tudott volna.
4: De mindenki visszamehet ám,
3: komolyodott el Kakubak úr.
4: Nyelt egy nagyot.
3: Bajsza az már nem volt.
4: Aki akar, visszamegy és pont. Pecsét, kész. A tapasztalatok alapján ezt grafikonok és minden egyéb komoly dolgok bizonyítják. Aki szeretve van, visszamegy. Vannak erről felmérések is, meg minden.
5: Apu mindig eperszagú sampont használt, a rozi haját mosta,
3: kiáltott fel a kedvenc piros bársonnyal bevont hercegnős szundirongy, hirtelen mondta cinege hangon.
5: Onnan tudom, hogy én szárítgattam, amikor kellett, és Rozi mindig velem aludt, amikor anyu elmondta a mesét, és úgy ölelt, de úgy.
3: Aztán rájött, eddig azt se tudta, mi az az eperszag. Eddig nem volt neki orra hozzá.
4: Igen, olykor a semmiben kell lenni, hogy megtudjuk, mi a fene az az eperillat,
3: bólogatott a 64 fogú Kakubak úr. Kicsit megigazította a cilinderét, és elvett alóla egy bizgentyűt, belebeszélt.
4: 777-es kód, visszamenés van. Csókolom Marikát, és egy kávét is legyetek szívesek.
3: És a semmiből egyszer csak egy egészen picike tenger alatt járó merült fel. Egészen picike törpék csapták fel a tenger alatt járó csapó ajtaját, hosszú szakáluk olyan pici volt, mint a pillanat, mikor málnát lát az ember, és azon agyal vajon megegye. Csiporogva Károlyhoz léptek. Oda vezették a pici tenger alatt járóhoz, amibe fura, de Károly pont befért.
4: Nos, kedves Károly, akkor az ágy alatt lesz ön. Oda viszik a törpék, ha önnek megfelel, mintha mi se történt volna, jó?
3: Közölte Kakubak úr, majd integetett is egy kicsit.
4: Óvatosan! És most már ugye sejti, hogy kell. Tessék szépen kapaszkodni!
3: Károly nem értett semmit, de azért beszállt a csöpnyi tenger alatt járóba, ami pitty-putty eltűnt a semmiben. És Kakubak úr már éppen letörölte volna az izzadságot a homlokáról egy lélium mintás zsebkendővel, amikor ismét megjelentek a tenger alatt járós törpék. Óvatos tűzi játék jelezte, hogy felmerültek a semmiből. Egy sárga plüskutyát hoztak. Az volt a neve, hogy Sose nincs. És Kakubak úr nagyot sóhajtott.
4: Fajtan ez a munka!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan. Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső! Jaj, de jó, hogy kitaláltátok! Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Pósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rét, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szálat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony, hely, csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgálja. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr, szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden és kiabálj, felelte Mirmur. Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi. Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzod le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmur, és újra elkezdte rugdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól! És ugrált a virágtartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleérte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
1: Segíthetnél, hallod?
0: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
1: Megvan, szólt. Bohozd ki,
0: kérte Mirmur. Legközelebb ugye én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmur, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek, majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a leghosszabb kígyó. Messze tőlünk, de olyan messze, hogy még a hírét is alig halljuk, van egy hatalmas dzsungel, ami olyan zöld és áthatolhatatlan, hogy ember oda még a lábát be nem tette. Ebben a sűrű és dús dzsungelben rengeteg kígyó lakik. Kicsik, nagyok, zöldek, sárgák, vékonyak és vastagok. Egész nap a faágakra tekeredve süttetik a hasukat, és nyújtogatják villásnyelvüket. A sok különböző kígyó persze folyton versenyzik is egymással, mert a kígyók nagyon szeretik így mulatni az időt. Ki tudja hosszabbra nyújtani a nyelvét, ki tudja nagyobbra tátani a száját, ki tud még vastagabb ágat ketté roppantani, kisiklik gyorsabban és hangtalanabbul a földön, de a legfontosabb verseny mindig az, ki a leghosszabb kígyó. A dzsungel minden szegletéből sereglenek ilyenkor a csúszómászók, hogy eldöntsék ezt a fontos kérdést. Az egyik évben az egyik kicsi kígyó, egy citromsárga és fehér pettyes, békonyka kígyócska is benevezett a versenyre. Persze már az elején nevetett mindenki, a családja, a barátai, de még a nézőközönségnek összesereglett többi állat is. A kígyócska persze nem hagyta magát eltántorítani, és büszkén várta a sorát, amíg a többiek megmutatták, mit tudnak. Az első versenyző egy hatalmas, sötétbarna kígyó volt, aki lassan és lomhán csúszott elő a bokrok közül, majd azt mondta.
1: Én olyan hosszú vagyok, mint a legmagasabb fa.
0: Azzal neki látott, hogy felkúszson a dzsungel legmagasabb fájára. Mikor felért a tetejére, és kidugta a lombok közül a fejét, lekiabált.
1: Látjátok? A fejem a fa tetején, de a farkam vége még a földön.
0: Ámultak is az állatok, és nagyon megtapsolták.
2: Ő lesz a nyertes,
0: suttogták egymásnak. A kicsi kígyó közben csak csendben mosolygott. De jött ám a következő versenyző, egy hihetetlenül hosszú és karcsú fehér kígyó, aki olyan elegánsan mozgott a földön, mintha csak bálba készült volna.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert én úgy tudok átkelni azon a széles folyón, hogy az egyik felem vizes sem lesz.
0: Sziszegte dallamosan. Lássuk, mondták az állatok, a fehér kígyó pedig elindult. Csúszott, csúszott, elérte a folyót, a feje alábukott, majd a túlparton felbukkant, és bizonyítékul hozott onnan egy szál virágot. Az egyik fele fényesen csillogott a víztől, a másik pedig teljesen száraz maradt. Ismét mindenki ámulatba esett, és ő is nagy tapsot kapott.
4: Lehet, hogy mégis inkább ő fog nyerni, kiáltotta valaki.
0: A kicsi kígyó még mindig csak mosolygott, pedig a zsűri is nagyon elismerően bólogatott a szép fehér kígyó mutatványára.
4: Kisvártatva megjelent a harmadik versenyző. Egy sötétzöld kígyó volt, aki aznap már megnyerte a leghosszabb nyelv címét, és olyan magabiztosan állt ki az állatok elé, hogy valaki már akkora nyakát tette volna a győzelmére.
5: Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert tavaly is én voltam, és azóta csak nőttem.
0: Bizonygatta.
5: Én olyan hosszú vagyok, hogy legalább 100 hullámot vet a testem, amikor mozgok. Számoljátok csak!
0: Azzal a sötétzöld kígyó szép lassan elindult, a közönség pedig lélegzetet visszafojtva kezdte el számolni a hullámokat. A századiknál tapsvihar tört ki, és mindenki állva ujjongott.
5: Biztos, hogy megtaláltuk a nyertest!
0: Ám ekkor halkan megszólalt a kicsi kígyó is.
6: Bocsánat, de én is versenyeznék.
0: Egy pillanatra mindenki elhallgatott, majd nagy hahotában törtek ki.
4: Ezek után még van merszed?
0: Kérdezték. Persze,
4: felelt a kicsi kígyó. Mert én vagyok a leghosszabb. Ugyanis olyan hosszú vagyok, hogy nem tudjátok megmondani, hol a fejem és hol a farkam vége. Azzal gyorsan a saját farkába harapott, és szélsebesen elkezdett körbe-körbe forogni. De olyan gyorsan forgottám, hogy egy idő után mindenki, aki nézte, elkezdett szédülni, és nemhogy a kis kígyó fejét, de még a kígyót sem látta. De a kicsi kígyó csak pörgött és forgott tovább a földön. Amikor már mindenki elszédült, a kígyócskából csak egy elmosódott karika látszott, így szólt a dzsungel legidősebb kígyója. Elég lesz, kicsi kígyó. Te nyertél. A kígyócska ekkor megállt, felemelte a fejét, és büszkén nézett végig a közönségen. Azok pedig egymás hegyén hátán tapostak, hogy gratuláljanak a citromsárga kígyónak, aki így túljárt az egész dzsungeleszén. Még a többi versenyző is, a sötétbarna, a fehér és a sötétzöld kígyó is elismerte a kicsi kígyó győzelmét, és ugyan kezet nem ráztak egymással, de elismerően bólogatták a fejüket és nyújtogatták a nyelvüket. Kicsi kígyó nagyon boldogan tért haza a családjával, és este meg is ünnepelték a győzelmet. Azóta egyik kígyó sem neveti ki a másikat, ha valami nagyra vágyik. Sőt, most már tartanak olyan versenyszámot is, amiben a legfurfangosabb kígyót keresik.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.

0: egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet.
1: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyúl és a kötélhúzás. Tudjátok a gyerekek, hogy miért az erdőben élnek az elefántok, a vízilovak pedig miért a vízparton? Igen, igen, régen történt. Talán már az állatok sem emlékeznek rá. Élt egyszer egy nyúl, aki nem fért a bőrébe, s állandóan azzal hencegett, hogy ő a legerősebb az állatok között. Senki sem vette komolyan, mindig csak legyintettek, ha szóba hozta. Egyszer aztán megkereste a nyúl az elefántot.
1: Na, most már igazán el kell döntenünk, hogy melyikünk az erősebb. Egy kis kötélhúzás nem árthat meg.
0: S addig nem nyugodott, míg az elefánt rá nem bólintott.
1: Nem sokára jövök, és hozok magammal egy kötelet. Te az egyik végén fogod meg, én pedig a másikat a domblábánál, a folyónál. Mikor szólok, mindketten elkezdjük húzni a kötelet, és majd meglátjuk, melyikünk bírja tovább.
2: Rendben van, de aztán most hagyj. Hadd készüljek a megmérettetésre.
0: Mondta az elefánt, azzal a nyúl ott is hagyta. Ám ahelyett, hogy kötélért ment volna, a ravasz nyúl a folyópart felé vette az irányt, hogy megkeresse a vízilovat. Mikor meglátta, neki is rákezdte.
1: Kedves barátom, éppen téged kereslek. Döntsük el végre egy kis kötélhúzással, ki az erősebb.
0: Addig győzködte a vízilovat, amíg az unottan csak ennyit mondott.
1: Ám, legyen. Rendben, megyek is a kötélért. Te majd itt húzod, én meg a dombtetőn, az erdő szélén,
0: mondta a nyúl. Ezután szerzett egy jó hosszú kötelet, s odaadta az elefántnak, az meg az orványára tekerte. Ahogy megbeszéltük, én lent a folyópartjánál leszek, s ha elkiáltom magam, hogy hóruk, indulhat a verseny. Akkor fogta a nyúl a kötél másik végét, és lesétált vele a vízilóhoz.
1: Te csak maradj itt, fogd meg a kötél végét, én majd az erdő szélén fogom húzni. Mikor azt hallod, hóruk, akkor kezdhetsz neki.
0: Mindkét állat feszülten figyelt, várták a bűvös hórukkot, hogy elkezdődjék a kötélhúzás. Közben meg a nyúl a tenyerét dörzsölte.
1: Most aztán megmutatom nektek.
0: És elkiáltotta magát. Hóruk! Abban a pillanatban mindkét állat, amilyen erősen csak tudta, elkezdte húzni a kötelet. Az elefánt az ormányával, a víziló a fogaival.
1: Végül az elefánt erősebbnek bizonyult.
0: Ormányával felhúzta a vízilovat egészen a dombtetőig. Volt nagy csodálkozás, mikor meglátták egymást.
2: Én a nyullal kellett volna, hogy versenyezzek,
0: mondta az elefánt.
2: Én is vele beszéltem meg,
0: vágta rá bosszusan a víziló.
2: Ez az álnok becsapott bennünket. Menjünk és keressük meg. Majd most megtanulja, hogy ne kezdjen a nagyobbakkal,
0: mondta az elefánt. Elindultak, hogy megkeressék a nyulat. Eközben a nyúl egy közeli bokorból kihallgatta a lóvá tett állatok beszélgetését. Most megijedt, hogy mit fognak művelni vele. Már éppen menekülőre fogta volna, mikor megpillantott egy levetett antilop bőrt az egyik fa alatt. Magára húzta, és elindult az úton, hogy majd szembe találkozik a két pórul járt állattal. Nem telt el egy fél óra, és míg az elefánt és a víziló úgy vágtattak, hogy még a közelgő hegyek is beleremegtek, az antilop bőrbe bújt nyúl, ott vászorgott előttük az úton.
1: Hát téged meg mi lát?
0: Kérdezték tőle kórusban.
1: Velem? Ne is kérdezzétek. A nyúl nagy varázslatok tudója. Éppen, hogy csak rám fújt, már össze is csuklottam. Ha jót akartok, kerüljétek el messzire.
0: Akkor az elefánt meg a víziló egymásra néztek, utcu neki, mindegyik szedte a lábát, ahogy csak bírta. Így verte át a nyúl az elefántot és a vízilovat, és azóta van, hogy az elefánt többé nem hagyta el az erdőt, a víziló pedig a folyópartot.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága

0: valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmön. Ellen bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított föl az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mint kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam, csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorkott, ki a bicskahányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok subát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagy bajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyögött helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát! Nini, nevetett édesapám, haza került a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
1: Ez a Gyerekek Rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Tudorkukac mostanában olyan stresszes, Dénessel alig bírjuk megnyugtatni. Attól ilyen zaklatott kukac barátom, mert minden idejét egy új találmányának szenteli. Biztosan sokat hallottátok már ezt a szót, hogy stressz. Olyankor szokták mondani a felnőttek, amikor nagyon izgulnak valamin, vagy úgy érzik, hogy túl sokat kell dolgozniuk, és összecsapnak a fejük felett a hullámok. Nem jó érzés. Az viszont jó, hogy tudunk a létezéséről. Főleg, hogy egy magyar orvos Seje János fedezte fel. Szegényt biztosan stresszelte az, hogy emiatt ugyan 17-szer jelölték Nobel-díjra, de sajnos sosem nyerte meg.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
6: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
5: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
8: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mese sorozatát Herman Lilla meséli el.
11: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, 4 baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyhakert csodáit. Bech Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történetünk címe pedig Piaci forgatag. Másnap reggel a piacon kezdték a napot. A vásár nyüzsgő forgataga magával ragadta a gyerekeket a varázslatos illatoknak, az élénk színeknek, az olasz zenének és az asztalokon sorakozó számtalan finomságnak nehéz volt ellenállni. A piacon rengetegen voltak, ezért a szüleik végigfogták a kezüket, hogy el ne keveredjenek a tömegben. Fügepóráz nélkül szorosan Mati anyukája mellett sétált. Fahéjat Ella vezette pórázon.
12: Azt a mennyi tészta, és mind másmilyen! Soha életemben nem láttam még ennyit egy helyen,
11: mondta csodálkozva Rozi, és tekintetével végigpásztázta az őszhajú, ráncos arcú, kedvesen mosolygó néni kínálatát.
12: Több százféle olasz tészta létezik, büszkélkedett Lori. És szinte mindegyik olasz tészta ételhez megvan, hogy melyikből kell elkészíteni. De mitől zöld az egyik, piros a másik és fekete a harmadik?
11: Kérdezte kíváncsian Ella.
12: A zöld színű tésztába általában spenótot tesznek, a pirosba céklát, a feketét a tintahal tintájával színezik meg, vágta rá Mati. Gyertek, ezt meg kell kóstolnotok,
11: húzta Elláékat Lori egy illatos pulthoz.
12: Rántott cukkini virág, az egyik kedvencem, belül puha, kívül ropogós,
11: mondta majd mindenkinek kért egy adagot. Sok mindent vettek a piacon. 3 féle tésztát, lédús paradicsomot,
12: friss kenyeret, illatos szőlőt, extra szűz olívaolajat, fokhagymát és házi sajtot. A vásárlást a szülők kávézással zárták, a kávé mellé járó ropogós, vaníliás, mogyorós sütiket pedig a gyerekek kapták meg, és pillanatok alatt megették. Ahogy átverekedték magukat a tömegen, egy kis szökőkúthoz értek. A két kutya gondolkodás nélkül a vízbe vetette magát, és vidám ugrálásba kezdett. Gyertek ki gyorsan, mielőtt ránk szól valaki, szólt rá a kutyákra Matiék anyukája, aki aggódva nézett körül a téren. Szerencsére senki nem tette szóvá a kutyák vidám medencézését, de amikor kitessékelték őket a vízből, Füge épp egy csinos, idős hölgy mellett rázta le magáról a vizet. Te jó ég! Kiáltotta néni felháborodva, majd végigmérte magát. Mindene csupa víz volt. Scusi, signora! Szaladt oda Matiék anyukája a hölgyhöz, és olaszul sajnálkozva többször is bocsánatot kért. A néni szerencsére végül annyira megenyhült, hogy még a tányérján lévő pizzáról is lecsippentett egy kis darabot, és Fügének adta. Elláék messzebbről figyelték a jelenetet. Rozi boldogan állapította meg, hogy minden jó, ha jó a vége. Turista csoport özöllötte el a kis teret, ezért Ella gyorsan felkapta fahéjat, de Fügét sehol sem látták. Mindenhol körülnéztek, hangosan szólongatták, újra odaszaladtak a szökőkúthoz, majd vissza a piacra, de nem lelték. Másfél óra sikertelen keresés után Lori zokogásban tört ki, mert nagyon aggódott a kutyus miatt. Nyugodj meg, biztosan meg lesz, mondta az anyukája, és szorosan magához ölelte. Most hazasétálunk, hát ha hazament. Ha nem lesz otthon, később megint kijövünk ide. Lehajtott fejjel, lógó orral ballagtak haza, végig drukkolva, hogy Füge már otthon legyen. Nagyon elszomorodtak, amikor látták, hogy nincs a kapuban. A gyerekek nem akartak bemenni a házba, leültek a küszöbre, és szó nélkül meredtek maguk elé. Egyszer csak egy világos kék ápe állt meg a ház előtt. A platóján ott ült Füge. Még szerencse, hogy a kutyátok nyakkörvén rajta van a címetek, mondta kedvesen az idegen, aki rögtön rájött, miért szomorkodnak a gyerekek. Mati és Lori boldogan rohant Füge elé, aki majd kiugrott a bőréből, hogy újra a gazdiaival lehet. Köszönjük! Ismételték el többször is a gyerekek a szeplős, zöldszemű öreg úrnak, aki hazahozta nekik kedvenc pajtásukat.
13: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
14: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Felolvassa nektek Tóth Vera. Színes tolla megnyerő, hosszú farka legyező, körbejárva mutogatja, ő a legszebb, úgy gondolja, mi az?
15: Hát ez a páva.
16: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
13: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a világra. Na most mutasd meg, hogy
1: szépséges nap, légy mindig belünk.
0: Felhő?
1: Ne rejtőd a felhők mögé, integes nekünk.
0: Na még egyszer azt, hogy

0: Jó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mikor megérkezik a tavasz, a jó idő, vele együtt megérkeznek a fülemülék is. Nekem az egyik kedvenc állatom a fülemüle, hiszen gyönyörű az éneke. És mikor elkezd lemenni a nap,

0: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót. Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz! Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
1: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
0: Hamujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
1: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem, menyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
0: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamujankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamujankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamujankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
2: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem, nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojás?
1: Nem jó!
0: Na és? Csokit?
1: Igen, csokit!

0: Na sziasztok, Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörő egy olyan tréfás szöveg, aminek a célja az, hogy minél nehezebb legyen szépen, tisztán és érthetően elmondani. De nekünk közösen ez is menni fog. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánom. Mára tudjátok? Kicsikacsa kicsikecsege, csíscsacsage kocsirecsege. Most elmondom lassan. Mondjátok együtt velem. Kicsikacsa kicsikecsege. Most együtt. Kicsikacsa kicsikecsege. Mehetünk a következő részre. Csíscsacsoge. Most együtt mondjuk. Csíscsacsoge. Aztán a következő rész. Kocsirecsege. Most mondjuk együtt. Kocsirecsege. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. Kicsikacsa kicsikecsege. Csíscsacsoge. Kocsirecsege. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát, ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek.
3: Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállás nekünk az éjszakára?
4: Adok én szívesen.
2: Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg.
3: Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. És amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül.
2: Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. És úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, és a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, és úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek.
3: Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van?
2: Azt mondják a legények.
3: Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek.
2: Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány.
3: Öreg apókám, miért változtattad őket kővé? Mert az én szívem is kőből van.
2: Hát hol van a te kőszíved?
3: Ott van az ágyterítőben.
2: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
3: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
2: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved. Felkoszorúztam.
3: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
2: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
3: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, és abban a sziklában van egy madárka, és abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
2: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős. Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim? Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, s azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza. Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre. Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, s azt mondja, aki éhes, az tartson velem. Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak. Te legény, hívtál, itt vagyok. Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja, húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek. Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja, ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja, húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öreg ember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
5: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
2: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány, most öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
6: Halihó!
7: Jó reggelt, hétalvó!
6: Hasatokra süt a nap!
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Gáti István. Apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csoda szemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan, nagy lesz a járda, itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.
6: Csodás napra villattunk, számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Sziasztok, eltaláló feltaláló vagyok. Tudjátok az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert, sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. van váza és kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurullám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, üde frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan haladám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borsz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a borzot. Rollere siker lett a világon.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. A réteg füvek zenésze, vígan szól a hegedűje, reggel este száll zenéje, természet Paganinije. Ki tudja, mondja meg.
11: Ez a tücsök.

0: minden este. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
1: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzüllegény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van. Gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje. Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát. Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük. Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. El is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Eliska! kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából gyertyával a kezében. Mire, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ki a legelébb való? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt a világon egy öreg ember, az egyszer kint járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öreg ember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a napúr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a napúr lovakon. Azt mondja neki az öreg ember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öreg ember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő, én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide, stova hajkurász. Elment az öreg a szélhez, azt mondta a szél, én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam elébb valók azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Ki a legelébb való című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: de plács.
1: Olyan még nem jön.
0: Majd még csak most jön a kígyó. Azért már akkora rocker, hogy nem bírja ki. Figye!
1: De most már jöhet.
0: A kígyónak látszó madaraknak fogsorodik, hogy áll a beteg. Írja a doktor, beszél majd az utókor.
1: Kiről?

0: A színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együttműködni. Sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mindaki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint a hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszapták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstén szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátra nézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipítozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vart, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
4: Na mesélj, hallgatom.
3: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
4: Hát, ez nem hangzik túl jól. És, mit csináltatok?
3: A tanítónéni megkérte Domit,

0: mint hogy takarítsa fel a kék torcsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
1: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
0: De hát nem is volt tűz.
1: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukásmese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők. Ausztrál népmese. A bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt, s Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kengurupatkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, és amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, és elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kengurupatkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunur még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott. És mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzpotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunur is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azonnyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunur mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunur megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunurt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunur megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunur karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunurnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunur is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunur és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. egyszer csak lecsúszott Gunur karjáról. A beteg biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunur pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
0: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palack tartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél süvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Most Gani Zsuzsa az Elveszett hegedű című meséjét halljátok. Nyár közepe volt. Épp a legrövidebb éjszakát és a legmelegebb időjárást választotta ki három jó barát a muzsikáláshoz. Házi Tücsök Tádé, a nyári esték hegedűse, rózsás kedvűen adta a szerenádot. Pirregető Tücsök Tasziló becsatlakozott hozzá. Amikor meghallották ezt az édes melódiát, barátnőik, a nőstények odaadó készséggel futottak lovagjukhoz, a hímekhez. Vidám muzsika zengett, s ahogy besötétedett, szinte még szebben szólt a varázslatos dallam. Mezei Tücsök Tóbiás is megérkezett, elégedetten hegedült a csillagos ég alatt. De szépen szól a hangszer, mondta az egyik tücsök lány. Gyönyörűen zenéltek, így a másik kettő. Köszönjük szépen, felelte Tádé, Tasziló és Tóbiás. Arra járt icike-picike lábain, sűnsebes, népes családjával. Baljobb, baljobb, baljobb, de szép ez a muzsika. Már messziről meghallottuk, kíváncsiak lettünk, mi is hallgathatjuk? Hát persze, üljetek le közénk. Játszhatok én is rajta? Kérdezte Sűnsoma, a legkisebb. Nem való ez neked, felelte édesapja. Sűnsoma megsértődött, dúlt, fúlt magában. Egy idő után megszólalt Sűnsebes. Köszönjük szépen ezt a csodálatos estét, vagy inkább már éjszakát, mondta jókedvűen. Nagyon szívesen, máskor is, felelték a tücskök. A kis tücsök lányok még mindig nem tudtak betelni a szép zenével, elfeküdtek a fűben és úgy hallgatták, közben nézték az aprócska csillogó-villogó csillagokat az égen, az ezüstös hold is ámulva-bámulva fülelt. Most mi is pihenünk egy kicsit, letették a hangszereket az egyik bokortövébe, és beszélgetni kezdtek a tücsök lányokkal. Közeledett a hajnal, így elbúcsúztak egymástól. A lányok mentek jobbra, a fiúk balra. Azaz, hogy a hímek is mentek volna, de az egyik hegedű szőrén szálán eltűnt. Hova lett a hegedűm? Nem láttátok? Kérdezte elképedve Tádé. Nem, az előbb még itt volt, felelték megrökönyödve a többiek. Elkezdték keresni, itt is, ott is, amott is, de a hegedűt nem találták. Egyszer csak Tasziló felkiáltott, nézzétek, itt van, mutatott az egyik bokor tövéhez, és tényleg ott volt, azonban valami furcsa dolog történt vele. A húrjai szét voltak szakadva. Kinyúlt hozzá a hegedűmhöz, kitette tönkre, kiáltott egy nagyot Házi Tücsök Tádé. Egyszer csak megjelent előttük Sűnsebes, népes családjával. Icike-picike lábaikon futottak, jobban.
2: Ne haragudj, én voltam,
1: Nézett rá lesütött szemmel Sünsoma. Annyira szerettem volna rajta játszani, de a tüskéim! És ekkor keserves sírásra fakadt, pedig apukám figyelmeztetett, hogyan tudom jóvá tenni a hibám. Semmi baj, van nálam több húr is, mindjárt lecserélem. Komolyan, nem haragszol? Nem, dehogy. Felvállaltad, hogy hibáztál és tanultál is belőle, igaz?
2: Igaz.
1: Nekem ennyi elég. Nagyon megörült Sünsoma, és egy tüskés puszit nyomott házi tücsök Tádé orrára. Köszönöm. Azzal elbúcsúztak egymástól. Elment hát icike-picike lábain Sünsebes, népes családjával. Baljobb, baljobb, baljobb. A húrt pedig Tádé megjavította. Még egy kicsit összeállt a zenekar. Már kukorékoláshoz tátották a csőrüket a kakasok, miközben ébredt a nap, elbúcsúztak hát egymástól, és mindenki hazament. Így volt, mese volt, ha nem hiszed, járj utána!

feleség, mint a Jenő, kedves megértő, nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz.

0: Családvagyunk.
1: Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesóm meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A föld gyerekén.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Lázár Ervin, Molnár fia zsákbúzája. A falu végen laktak a molnárék a patak mellett, takaros kis házacskában. Igaz, a kéményből hiányzott egy darab, meg a tetőn is tátongott egy-két jókora lyuk, de azért takaros ház volt, hiszen rezgő nyárfa állt az udvarában, rozmaring nőtt a csonka kéményen, a tetőn meg egész esztendőben úgy zöldelt a moha, hogy mindenki megbámulta, aki arra járt. Ezért volt takaros a szegény Molnár háza. De a fia volt mégis a legtakarosabb. Hetet hét országon nem találhattak nála különblegényt. Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is ember volt a talpán. És mint aféle legény, szerette a nótát meg a táncot. Talán kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. Nem nagyon sokkal, de azért icipicivel mégis. Mikor aztán 21 esztendős lett, odaállt eléje az apja. Megnőttél, fiam, ember lettél, mondta neki. Itt az ideje, hogy megállj a világban a saját lábadon. Én szegény ember vagyok, nem adhatok neked sok útravalót, de amit kapsz, jól becsüld meg, és mindig csak azt tedd, amit most mondok. Kíváncsian várta a legény a folytatást, az apja meg ez alatt bement a malomba. Volt itt egy zsákbúza. Nagyon régen őrizték, tartogatták, akkor sem nyúltak hozzá, mikor betevő falatjuk sem volt, pedig csak ezt a zsákbúzát kellett volna garatba önteni, aztán lett volna lisztjük, kalácsuk. Hanem a Molnár soha nem engedett a zsákhoz nyúlni, pedig hely, de sokszor maradtak ebéd meg vacsora nélkül. Ezt a zsákbúzát hozta ki a Molnár a keleplő malomból, s a fia elé tette. Ez az útravalód, fiam, mondta. Ej, édesapám, ámult el a legény. Nem jobb lenne ezt cipó formájában elvinni? Vagy eladnánk? Két tallért is megadnak érte, azért aztán mindenfélét vehetnék az úton, amíg munkát nem találok. A tallérnak zsák se kell, könnyű is, kicsi is, elfér a zsebemben. A Molnár a fejét rázta. Nem úgy van az, fiam. Nem tallér kell neked, hanem ez a zsák búza. Mert jól jegyezd meg, ilyen búza nincs több a világon. Ha ezt elveted, 1000 zsákkal terem. Ez tetszett a legénynek. Még hogy 1000 zsákkal? Az lesz ám csak az igazi gazdagság. Nem járul többet mezitláb soha életében, és még a király is megsüvegeli. Körül is nézett mindjárt, hogy hol találna vetéshez alkalmas földdarabot. Az apja észrevette, hogy a fia már keresi is a helyet a vetésnek, s megszólalt gyorsan. Hanem fiam, van ám egy bökkenő. Nem vetheted oda a búzádat, ahova akarod, mert akkor egy szem nem sok, annyit sem terem. Egyetlen hely van csak a világon, ahová elvetheted. Lehet, hogy közel, lehet, hogy messze, én azt nem tudhatom. De ha akarod, biztosan megtalálod, csak erő kell hozzá, és csüggedned sem szabad soha. Vakarta a legény a feje búbját. Mégis hogyan találom meg? Nem indulhatok vaktában a világnak. Azt nem is kéri tőled senki, nyugtatta meg az apja. Ezen az úton elindulsz napkelet felé. Keveset pihenj, keveset aludj, csak éppen annyit, amennyi szükséges. Menni kell, menni. És amikor aztán egy dombocskához érsz, állj meg, vedd le a válladról a zsákot, és vesd el a dombocska földjébe a búzát. De nem lehet ám akármilyen dombocska. Ennek a dombocskának fekete humusz a földje, puha, omlós. A legtetején meg három fenyőfa áll, és mind a három fenyő csúcsán egy piros begyű madár énekel. Jól van, elbúcsúzott a legény a szüleitől, az édesanyja még sírt is egy sort, de nem tartóztatta, hiszen tudta jól, egyszer minden legénynek neki kell vágni a világnak. Ment, mendegélt a legény, még fütyörészett is, pedig ugyancsak húzta a vállát a jókora zsák. De azt gondolta magában, mit számít ez a kis fáradtság, amikor ekkora gazdagság vár rá. Még meg is simogatta a nehéz zsákot. Ugye, zsákocska, nem hagyjuk mi cserben egymást. Az országút nagyon hosszú, nem lehet látni se elejét, se végét. A nap egyre feljebb kapaszkodott, nem volt az égen egy árva felhő, meleg volt, verejtékezett a zsák alatt a legény. De nem hagyta magát, ment csak keményen. Egy kis felhő nem ártana ugyan, gondolta magában, de ha nincs, nincs. Meg kell találnom a dombot. Három nap, három éjszaka ment egyfolytában. A zsák már nagyon nyomta a vállát, s a lába is fájt kegyetlenül. Na most már igazán itt lehetne az a dombocska, mondta bosszúsan a negyedik nap reggelén, de bizony dombocskának még csak nyoma sem látszott sem erre. Lefeküdt hát a legény, feje alá tette a zsákot, s nem sokára el is aludt. Azt álmodta, fényes hintóval állított be az apjához meg az anyjához, s olyan kéményt ragadott a házra, meg úgy befoltoztatta a lyukat, hogy a nap megállt csodálkozni az égen. El is mosolyodott álmában. Kisvártatva aztán felkelt, vette a zsákot és tovább indult. Most már nem lehet messze a dombocska, gondolta. De bizony a dombocska nem látszott sem erre. Újra eltelt három nap. Megint nagyon elfáradt, és már az járt az eszében, talán nem is mondott igazat az apja, amikor meglátott egy dombocskát. Na végre, örült a legény, és meggyorsította lépteit, és mintha még a zsák is könnyebb lett volna a vállán. Mikor közelebb ért, látja ám, hogy a dombocskának sárga homok a földje, a tetején meg egyetlen fenyő áll, és a fenyő csúcsán egy zöld vegyű madár énekel. Ejha, csodálkozott a legény, mintha az apám azt mondta volna, hogy három fenyőt találok, meg fekete földet. De hiszen itt a domb. Apám biztosan tévedett. Aztán arra is gondolt, hogy tovább kellene vinni a zsákot. De hiszen más domb nincs is itt sem erre, mondta. Fogta hát a zsákot, letette, kioldozta, és elkezdte vetni a szép, piros szemű magot. Szórta, szórta, még dudorászott is. Bár azért a három fenyő, a fekete föld, meg a pirosbegyű madarak nem hagyták nyugodni. Egyszer csak látja ám, hogy a zöldbegyű madár elhallgatott a fenyőn, és ilyetten verdes a szárnyával. Mi bajod, kis madár? Kérdezte a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelte a madár. Hely, ennek a fele sem tréfa! Gyorsan bekötötte a legény a zsák száját, várra kapta, aztán neki az országútnak. Sokkal könnyebb lett a zsák, hiszen a fele mag hiányzott, de azért a legény mégis nehezebbnek érezte. Fel sem mert nézni nagy bánatában, csak az utat bámulta egyre lehajtott fejjel. Három hétig ment éjjel-nappal szakadatlan. A fél zsák búza már nagyon húzta a vállát, a lába is kisebesedett. Most már aztán igazán megszenvedtem érte, hol van hát a domb, morgott magában. Elég lesz a fél zsák búza is, hiszen még így is 500 zsákkal terem. Cifrahintót ugyan nem vehetek, s otthon is csak a kéményt tudom megcsináltatni, a tetőt nem, de ez is több a semminél. Már-már elhatározta, hogy pihen egyet, mikor a látóhatár szélén meglátott egy dombot. Na végre! Kiáltott boldogan, és futásnak eredt. A dombnál megint elcsodálkozott, mert ennek a dombnak barna volt a földje. A tetején két fenyőfa állt, s mind a két fenyő csúcsán egy-egy kékbegyű madár énekelt. Mintha apám három fenyőt mondott volna meg fekete földet és pirosbegyű madarakat, gondolta a legény, de aztán legyintett. Ugyan honnan tudhatta volna ő? Meg aztán más domb nincs is a közelben. Ez lesz az bizonyára. Fogta a zsákot, kioldozta a száját, és vetni kezdte a búzát. Vetett, vetett, de valami nem tetszett neki. Fölnéz egyszer a fára, hát látja ám, hogy a két madár úgy verdes a szárnyával, mintha a szívüket szaggatnák. Mi bajotok, madárkák? Kérdezte ilyetten a legény. Nem a te földed, nem a te földed! Csivitelték a madarak. Fogta erre gyorsan a legény a zsákot, s szaladt az országútra. Hát alig megy néhány lépést, egyszerre csak látám egy dombot. Fekete a földje, három fenyő áll a legtetején, s mindegyik fenyő csúcsán egy pirosbegyű madár énekel. Volt öröm, mikor meglátták a legényt. Csapkodtak a szárnyukkal örömükben, integettek boldogan. Megjött a mi fiunk, megjött a mi fiunk! A legény meg csak állt, szólni sem tudott. Vessél már, énekelték a madarak. Rád vártunk! Letette a legény a zsákot, belenyúlt, de bizony egy fia magot sem talált. Miért nem vetsz, miért nem vetsz? Kérdezték a madarak. Erre aztán ledobta a legény a zsákot, s elfutott. Fájt a szíve, majd meghasadt. A három pirosbegyű kismadár meg mind elszállt, a fekete földű dombocska egyszeriben kősziklává változott. Látod, látod, Molnár fia, miért szórtad el a búzádat?
0: Sugás,
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Vese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy verset mondani, figyeljetek csak! Kányádi Sándor, Nyárutó. Langyos a küküllő, vize mint a vászon, egy nagy szövőszéken fordul át a gáton. Len a gát alatt az ezüst zubogóban, fürdik az aranynap, most van lenyugvóban. S még lennebb növekő árnyakkal a fűszfák a lassuló folyót át meg átalusszák. Ott egy kislegény is prüszkölő lovával, úsztat a küküllőn ő is át meg átal. Maradna még a nap, de nőnek az árnyak. Kár, hogy nem sokára vége lesz a nyárnak.
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárt főőrmesterről, Vatkan Valdemárról és Szirénfalvi Szürkevarjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé baktatott. Nagy fittyekkel, vagy kis fittyekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő. Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet itt szammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Mati. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege, egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester. Két csavargó külsejű.
5: Isten hozta őket,
4: mondta örömmel Medve Medárd, aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette.
5: Irgum-burgum teremtett, összetevette.
4: Gepárd Géza alőrmester majd elhájult a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni.
6: Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta.
4: Medve Medárd bólintott. A riadóautó egy tölgyfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ezügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak. Ahogy egy riadóautóhoz illik, azaz egy riadóvatkanhoz.
6: Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester. Csavargó külsejűek!
4: Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadóautót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta, már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár.
5: Jó, marmogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat.
4: Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot.
5: Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Méla búsan.
4: Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka Makka és Vacska Mati.
7: Jó napot, mondták.
4: Ez a négyszögletű kerek erdő?
5: Isten hozott benneteket,
4: köszönt vissza Medve Medárd főőrmester.
7: Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadó autót.
6: Ne ijedjetek meg, esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza.
4: Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka Makka. És figyvirigy, toldotta meg Vacska Mati, hogy ő is mondjon valamit, mert ő neki mindig kell valamit mondania. Okvetlenül. Ezzel mentek tovább. Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát, hát igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta.
5: Sapka nélkül is gyönyörű vagy, kerítsd elő a szirénát.
4: A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen, mármint Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna. Ő volt ugyanis a sziréna. Szirénázatok magatok, mondta dühösen. Éppen most, amikor végre kisütött a nap?
6: Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza. De szirénfalvi szürkevarjú Szeréna vitatkozott. Kérjétek meg Rigó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek. Nem elég félelmetes, torkolta le az allőrmester. Végre elkészültek. Szürkevarjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza. Négyes sebesség, rikkantotta az allőrmester.
7: Akkor recsegni fog a sebességváltom, előbb egyesbe tegyél,
6: mondta Valdemár, és meg sem mozdult. Na jó, akkor egyes, egyezett bele Gepárd Géza, kocogni kezdtek. Szürkevarjú Szeréna rikácsolt. Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza. Úgy szólsz, mint egy repet fazék. A varjú megsértődött. Már lebbentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de Medve Medárd közbeszólt.
7: Nagyon jól csinálod, Isten ilyen. Még bölömbik a Balambéron is, szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
6: Erre a varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már négyes sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy négyszer annyira lihegett, mint egyes sebességben. Gyorsasága mit sem növekedett.
7: Egy kis fogyókúra jót tenne nektek,
6: nyögte.
7: Azaz, hogy nekem tenne jót, mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok.
6: Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én szilfid vagyok.
7: Nem szilfid vagy, Gepárd vagy, mikor tanulod már meg?
6: Mérgelődött Medve Medárd.
7: S csak nem azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót?
6: Dehogy, ilyet meg az allőrmester.
7: Dehogy biztos szürkevarjú Szeréna hízott 5 kilót.
6: Szeréna torkának adta szirénázás. Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok?
7: Érdekes,
6: mondta elgondolkodva Medve Medárd.
7: Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
6: Akkor 7 nem létező varjú voltam, vihogott Szeréna.
7: Ezt nem értem,
6: morgott Medve Medárd. Hát én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
7: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok,
6: lihegte Vatkan Valdemár.
7: Világéletemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok. Na jó,
6: mondta Medve Medárd.
7: Akkor viszlek egy kicsit.
6: Vállára kapta a riadóautót szirénástól, gepárdostól. Csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vaskavatit. Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért. Mi az? Félre nyeltél? Kérdezte tőle Vaskamati.
8: Őrült! Nem látod, hogy Szeréna vagyok?
7: Nem vitatkozunk,
6: mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadóautóról. Le vagytok tartóztatva.
7: Foglyokat nem szállítok,
6: mondta gyanakodva Vatkan Valdemár.
7: A gépkocsi nem beszél,
6: utasította rendre Gepárd Géza. Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vacskamati.
7: Hát az kérlek aláson azt jelenti,
6: morbogta Medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról. A riadóautó megkönnyebbülten felsóhajtott.
7: Azt jelenti, hogy hogy levagytok tartóztatva.
8: Nagyszerű, örült Vacskamati. Én még sohasem voltam letartóztatva.
7: Csend,
6: szólt rá Gepárd Géza.
7: S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
6: Érdeklődött Mikka Makka. Mert csavargó külsejűek vagytok, mondta fölényesen Gepárd Géza allőrmester.
7: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka. Amikor tényleg csavargunk. Ajjaj,
6: nyögött fel Medve Medárd.
7: Ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
6: Csak ő csavarog, kiabált Vacskamati. Én nem.
7: Csend,
6: mondta neki Gepárd Géza, és Medve Medárdhoz fordult.
8: Munkakerülés, súgta neki.
7: Aha, igazad van,
6: csapott a homlokára Medve Medárd.
7: Munkakerülők vagytok.
8: Csak ő, kiabált megint Vacskamati. Én rengeteget dolgoztam.
7: Csend,
6: mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát.
7: Szóval akkor munkakerülésért?
8: De hát hogy képzeled? Szakította félbe Mikka Makka. Tudod, mennyit dolgoztam én?
7: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
6: Szegezte neki a kérdést Medve Medárd. Nézz csak az égre, mondta Mikka Makka.
7: Nézek.
6: Szegte hátra a nyakát Medve Medárd. A többiek is az eget nézték. Mit látsz?
7: Bárányfelhőket.
6: Milyenek?
7: Bodrosok.
6: Na látod,
5: Mi az, hogy na látod?
8: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
5: Mitől? Tényleg, mitől?
8: Álmélkodott medvemedárt. Hát, mert kibodorítottam őket. Csapott a mellére Mikka Makka. Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító.
5: Ó, mondták mindjájan. Gyönyörűséges.
8: Engem is kibodoríthatnál? Sóhajtott szirénfalvi szürke varjó Szeréna.
5: Akkor csak ezt visszük el,
8: mutatott Gepárd Géza Vacskamatira. Mert ez nem dolgozott semmit.
9: Dehogy nem, síránkozott Vacskamati. Mikka Makkának segítettem.
10: Tényleg segített?
8: Kérdezte medvemedárt. Mikka Makka felelet helyett az égre mutatott. Nézzétek csak, pont úszott egy bárányfelhő. Olyan kócos, hogy még. Na, azt ő csinálta.
10: Miért engedsz neki belekontárkodni?
8: Kérdezte tisztelettel medvemedárt. De hiszen az a legszebb, mosolygott Mikka Makka. Az a kócos. Egymással nevettek Vacskamatival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár foga alatt nagyon ropogott valami.
5: Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett.
8: Vihogott kárörvendően Gepárd Géza alőrmester. Vigyorgott Valdemár.
5: A kitüntetéseidet eszem.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi

Kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola, aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta, Olá Marci! Egy kis virtuális tapsolét megjutalmazom. De van ám itt még egy színes hangszer, egészen másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig...

Itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom. Nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy dob.

0: És játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Honda Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattog.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, Tóbiás és a cukorka. Tóbiást egy patikus megállítja, jaj, ne fuss, ne ugrándozz, ne szaladj, biztos nagyon beteg vagy. Fejed forró, lázad van, miért nem vagy az ágyadban? Kapd be ezt a hőmérőt, de a nyelved nyújtsd előbb. Injekció, mankó, fásli, tessék mindent kipróbálni. Ez lesz jó a torokra, torokvédő cukorka. Bekapott egy szem cukorkát, görcs rántja össze a torkát, se baj, súgta. Egy-kettőre köhögés elmúlik tőle. Jön egy kutya. Kapsz egy szemet, s óriásit prüszkölgetett. A postás is megkóstolja. Egyből megfájdul a torka. Egyből rájön a köhögés. Száll a levél, mint a hóesés. Dühöng az utcaseprő. Ez a levéleső. Nesze, itt egy cukorka. El is némul a torka. Én is kérek, ott fent, kéményseprő integet. S akkorákat tüsszentget, hogy a kémény megreped. Szól a hajós kapitány. Ez a cukor, de hitvány. Akkorákat tüsszentget, hogy a hajó elsüllyed. Fut, menekül Tóbiás, nem én vagyok a hibás. A patikus ígyen szól. Köhögtek a cukortól? Na, nézzük csak, értem. Alig, ha nem elcseréltem. Itt egy másik cukorka, ez való a torokra.
0: Legyen ma is remek napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Az előbb láttam a cicánkat Cirmit kisettenkedni a kamrából. Csupa tejföl volt a szája, nagyon igyekezett, hogy ne vegyem észre.
3: Szerintem van valami a füle mögött.
2: Mi? De hát a szája volt csupa tejföl.
3: Jaj, nem! Ez egy mondás. Azt jelenti, hogy az illetőnek valószínűleg valami szégyelni valója van. Titkol valamit, de nem tudjuk, hogy mit.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok. Tudor Kukac igazi megszállottja az űrnek. Régi álma, hogy ő legyen az első földi giliszta, aki az űrben lebeghet. Ő mesélte nekem, hogy hamarosan egy érdekes magyar találmány landolhat a hold felszínén. Ez a Puli vízszimatoló, aminek az lesz a feladata, hogy a holdon víz után kutasson. Persze ne csordogáló patakokra gondoljatok, hanem jéggé fagyott vízre. Sajnos ez a szerkezet külsőre egyáltalán nem hasonlít egy puli kutyára, viszont nagyon kicsi és könnyű. A magyar kutatók ötlete még a NASA, vagyis az amerikai űrügynökség tetszését is elnyerte, így nekik köszönhetően talán már jövőre magyar puli szimatolhat a holdon.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: Műsorajánló következik.
2: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Gubás Gabi vagyok. Ma én fogok mesélni, méghozzá nem is akármiről, hanem a vakációról. Réges-régen történt ez a dolog, amit most el akarok mesélni. Olyan nagyon régen, amikor az emberek, ha nagyon igyekeztek, még megértették az állatok beszédét, meg ha jó fülük volt, még a virágok sóhajtásait is meghallották, ám bár úgy tudom, hogy akinek jó szíve van, ma is megérti. Mit szeretnének a virágok meg az állatok, s a jóisten egyéb teremtményei. Szóval olyan nagyon-nagyon régen történt ez a dolog, amikor az emberek még sok mindent nem találtak ki, sem a repülőgépet, sem az autót, sem a villanyt, de talán még a gőzhajót sem, sőt, ami a legfontosabb, a szünidőt sem találták ki a tanulás mellé. A gyerekek minden nap elmentek az iskolába, de akinek más dolga akadt, az sem lustálkodhatott, hanem odahaza segített apjának, anyjának a ház körül. Élt ebben az időben egy igen-igen derék, jószívű tanítóbácsi, aki nagyon szerette a tanítványait, úgy örült, ha valami szépre taníthatta őket, mintha a saját gyerekeinek adhatott volna ajándékot, mikor pedig azt látta, hogy egyik-másik gyerek figyelmetlen az iskolában, akkor sajnálta őt, amiért nem fogja tudni azt, amit a többi. Egy szép kora nyári napon a tanító bácsi kivezette a gyerekeket az erdőbe, sok mindenfélét mutogatott ott nekik, aztán valami játékot kezdett velük, s amikor belemelegedtek, ott hagyta őket, s félreült valamelyik erdőszíli fa tövébe. Azon törte a fejét éppen, hogy vajon miért tanulnak mostanában olyan nehezen az ő kis tanítványai, meg hogy neki magának is miért esik mostanság terhére a mindennapos munka. Aztán meg az sem tetszett neki, hogy az ő piros posgás kis tanulói olyan sáppadtak újabban, s csak úgy immelámmal leszik meg a 10 óraiukat. Amint javába gondolkodik ezen, édes, jókedvű csicsergést hall valahonnan. 2 villásfarkú fecske suhant el mellette. Áh! Mondta fecskéni, s nagyot nyújtózott. Jaj, de jó egy kicsit pihenni. Éppen eleget dolgoztunk az idén. Mióta megérkeztünk, szakadatlanul munkába álltunk. Előbb a lakást hoztuk rendbe, aztán a tojásokon ültem. Jaj, de unalmas idő volt az. Aztán meg 5 gyereknek enni adni, repülni tanítani, felnevelni őket. Nem csekélység? Nem bizony, helyeselte fecske úr. Magam sem hittem volna, hogy 5 kis fecske ennyi bogarat tud enni. No, hála Istennek, most már pihenhetünk, s gyűjthetjük az erőnket az őszi utazásra. Hopp! Csapott homlokára a tanító bácsi, hiszen ez kell az én gyerekeimnek, meg jó magamnak is. Pihenésre van szükségünk, hogy ősszel megint tudjunk dolgozni. Igazuk van a kis fecskéknek, azzal felugrott, és odament a gyerekekhez, hogy hazaküldje őket. Vége a tanításnak, mondta nekik. Menjetek haza, játszatok, futkározzatok, úszkáljatok egész nyáron. Ősszel majd újra kezdjük a tanulást friss erővel. Úgy is lett. Az iskolás gyerekek, de még a tanító bácsi is 2 hónapot vakációznak azóta minden nyáron, hogy szeptemberben jókedvűen és piros arccal foghassanak újra munkához.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Kinek esze nincs, a kovács se csinál annak.
3: A kovács nem sokat ér fújtató nélkül.
2: Beadott, mint habi kovácsnak a szamár.
3: Ki képíróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz.
2: Kovácstól a szenet nem veszi az okos.
3: Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.
2: Szúrtos kovács, fényes garas.
3: Törött tojást kovács sem forraszt össze.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bukdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett. De utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derék aljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye, és bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukásmese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
3: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
3: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapnivaló.
2: Kent magának egy nagy karé vajas mézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
3: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami, talán valami füstölni való.
2: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
3: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami, talán valami nézegetni való.
2: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
3: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt, ez az, ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
2: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
3: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. oda döcögött vele Orsolya háza elé.
2: Mi ez? Kipött el Orsolya.
3: A megálmodott mennyasszonyi ajándék.
2: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
3: Hát, ha nem hatalmas, a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
2: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
3: A megálmodott mennyasszonyi ajándék!
2: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci orra előtt az ajtót.
3: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami mennyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
2: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
3: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott mennyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
2: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott mennyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
3: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
2: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
3: Ott voltak a kacsaúsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
2: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
3: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
2: Így volt?
3: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Esik eső, jajajaj, mindjárt itt a zivatar. Tüzes villám cikázik, aki nem fut, megázik.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám kettévágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vet anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk. Ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alapos

0: De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni, ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna, de ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz, csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új dzsontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajot sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbe tekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem, és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan, faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vas eke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, hé, hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapa nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. És most egy kis varázslat. Ha elmosolyodtok a tükörben, visszamosolyog nektek a világ. Ma mi tesz a leginkább boldoggá? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Unatkozom.
2: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
1: Jó. Gondoltam valamire.
2: Tehát akkor barkóbázunk?
1: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
2: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
1: Gondoltam, igen.
2: Jó. Akkor tárgy?
1: Tárgy.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Hogy de ügyes vagyok.
1: Nagyon jó vagy.
2: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
1: Igen. Igen, használati tárgy.
2: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
1: Nem.
2: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
1: Igen.
2: Mhm. Általában este használjuk?
1: Igen.
2: Miért reggel nem?
1: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
2: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
1: Igen, télen is használjuk.
2: Akkor, ha fázunk?
1: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
2: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
1: Igen, igen.
2: Tényleg?
1: Van belőle olyan is.
2: Többféle van belőle?
1: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
2: Hé, cipő?
1: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
2: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
1: Igen, arra gondoltam.
2: És sok csúnya ilyenem van?
1: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
2: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
1: Persze, hogy szeretem.
2: De azok a pulcsik miért csúnyák?
1: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
2: Igen.
1: És neked is jól áll.
2: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
1: Nem kell.
2: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
1: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
3: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalamb meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az őjv karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire odaröppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét, csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Huhu, huhu, huhu. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki-ki, ki-ki, ki-ki. Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól, az emberektől tanultak énekelni. Büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly. Hu-hu, hu-hu. A kuvik meg. Ki-ki, ki-ki. Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinykét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habogba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt, nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukurikú, csibekas, megjárta a kis kakas.
0: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Mentovics Éva, Ribizli. Aki elmondja, Pató Márton. Szúrós bokorágán terem, fürtjén sok a parányi szem, piroslanak ott csokorban, s virítanak a bokorban.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjem Varzsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépségversenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókáson rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyograjtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy sem maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi Szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után szökkenő szarvas és pajkos bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manu és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarnivalója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popon pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas, sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés? Kezeket fel! Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz Hajnalcsillag csípésére? Kezeket fel! Rám is 3-an szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a Nemzetközi Szúnyog Csípés Szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük, és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élményfalra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. A szúnyogcsípés versenyt és a napot Pajkos Bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
1: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandur vett egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolt, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Murr meglátott a fán egy fészket, elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta: eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mir Murr elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mir Murra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mir Murr, ízlik? Ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mir Murr meglázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mir Murr gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem orizzat Riznyákot, határozta el Mir Murr, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizzat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mir Murr puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizzat Riznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mir Murr az orr alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizzat Riznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk.

levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Oriza Triznyák. És a levegőben, kérdezte Mirmur, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Oriza Triznyák rögtön rávágta. Az S-alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cserregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S-alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van. Ebben alszik. Fúj bele. Oriza Triznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S-alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S-alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Oriza Triznyák, és amikor az S-alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kémény seprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kémény seprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S-alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se. Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Oriza Triznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Áj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Oriza Triznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Oriza Triznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet, gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik, az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Oriza Triznyák tovább erősködött. Szereted, szereted, de ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte, meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg, de várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklét rázva tovább ment. Jött egy kutya. Megszagolta,

0: vintorogva továbbment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána ez a forró nyom, kiáltotta Oriza tíznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Oriza tíznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Fügés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörppel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az essalakú gilisztának. Oriza tríznyák még visszaszólt a kapuból. Ha máskor lesz valami nyomoznivaló, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés mit kínálható. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eperfagyit, gyúrjatok egy úszó kókuszgolyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

0: Sziasztok, Beszteric Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta, fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta. Gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta. Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van odabenn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lány a kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl. Élt egyszer egy idős királyi pár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az, és ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fanyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas. Köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a napkirály madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhőkirály lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhőkirály eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas. Meghoztam a felhő királylányát. Éppen ahogy parancsoltad. Küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs,
talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az?
1: A tia gyöngyvirág.
0: Az kell nékem, az.
1: Eszem, iszom, főzőcske.
2: Szita, szita, kerek, szita, maszitálok, holnap sütök, holnap után cipót küldök. Szita, szita, kerek, szita, maszitálok, holnap sütök, neked egy kis cipót sütök. Megzsírozom, megvajazom.
3: A kis cipót neked adom.
1: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
4: Egyék, igyék, nem lesz egyéb. Ha megette, jól tette, váljék egészségére.
1: Kicsi fazék, kicsi tál, kicsi gyöngy, mit csinál? Húslevest főz ebédre, mama lesz a vendége. Süssünk, süssünk valamit, majd én megmondom, hogy mit. Kerek legyen édes, úgy hívják, hogy béles.
5: Fánk, fánk, sül a fánk, süti, süti, anyukánk. Fánikának, Sárikának, Katikának, Marcikának.
1: Kis Kati főzi kásáját, keveri, keveri, mindig jobbra keveri. Keveri, keveri, mindig balra keveri.
5: Ángyom sütött rétest, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, feltette a fára, legények számára.
6: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
5: Néni, nézd csak a Sammut, az asztalnál elaludt. Tátva maradt a szája, leesett a villája. Elnye, benye, de nagy kár, nem ehetik levest már. Lefektetik az ágyba, alázatos szolgája.
7: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bűvös ásó. Valamikor réges-régen élt egy király, akinek egy napon két csodaszép, életerős fia született. Az öreg király úgy szerette őket, hogy tejben, vajban füröztötte. Mindent megadott nekik, amit csak szemük szájuk kívánt. Majd ahogy telt múlt az idő, a fiúk lassan ifjú doliákká cseperedtek. És nem volt náluk vonzóbb legény az egész birodalomban. Az összes lány epedezve nézte őket, amint a királyfik végigvonultak hegykelovaikkal a városon. Aztán egy reggel furcsa dolog történt. Éppen úgy, mint máskor, a királyfiak felkeltek és készülődni kezdtek. Megmosakodtak, felöltöztek, majd lementek az ebédlőbe, hogy elfogyasszák pompás reggeliüket. Ám amikor az asztalhoz ültek, és a szolgálók meglátták őket, egyszerre mind felsikítottak. Egyikük annyira megijedt, hogy még a tányérokat is eldobta. Mi az? Hát titeket meg mi lehet? Kérdezte meglepetten a két dalia, ám a cselédeknek egy szó sem jött ki a torkán. A királyfik fejvesztve rohantak a szomszédos terembe, és belenéztek a tükörbe. Arcuk sápadt, falfehér volt, bőrük pedig olyan ráncos, mintha egy éjszaka alatt 20 évet öregedtek volna. Rémülten néztek egymásra, egyikük sem értette, mi történt. Az udvari orvos azonnal ágyba parancsolta a két sápatag fiút, amíg jobban nem lesznek. A fiúk egész nap feküdtek, és közben a szolgálók elhalmozták őket mindenféle finomsággal. Egyre másra hozták az ízletes húsokat és az édes süteményeket. A napok teltek, múltak, de az orvos bármilyen kúrával próbálkozott, egyik sem használt. A fiúk egyre rosszabbul lettek, és hamarosan már az étvágyukat is elvesztették. Az öreg király annyira aggódott fiaiért, hogy a birodalom összes doktorát, kuruzslóját, javasasszonyát összehívatta, hogy fejtsék meg, mi lehet a királyfik baja. A gyógyítók 7 nappal lát éve próbáltak rájönni, mi lehet az a rejtélyes kór, de hiába nem jutottak semmire. A fiúk közben megelégelték az állandó tehetetlenséget és várakozást, és elhatározásra jutottak. Ne várjunk tovább. Induljunk el magunk, és derítsük ki a betegségünk okát, mielőtt még túl késő lesz. Egyeztek meg a fivérek. Másnap kora hajnalban, mikor még mindenki az igazak álmát aludta, a két királyfi minden erejüket összeszedve elindultak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak. A nap egyre magasabban mászott az égen, de a királyfik a forróság ellenére is kitartóan meneteltek az országúton. Már órák óta úton voltak, de egy árva lélekkel sem találkoztak. Talán mégsem volt olyan jó ötlet világgá menni. Sóhajtott fel az idősebbik. Nézd, ott van egy ember. Kiáltott fel az öccse. Hol? Az csak egy déli báb. Vágta rá másik. Nézd meg jobban! Az bizony egy földműves! Erősködött a kisebbik. Közelebb mentek, és akkor látták, hogy egy ember földet ás a szántóföld közepén. Jó napot, bátya! Hát magának nincs jobb dolga, mint földet ásni ebben a rekkenő hőségben! Szólította meg az idősebbik fiú. Hogy ne lenne, fiam! De estig fel kell ásnom az egész darab földet! Válaszolt az öreg, és közben a homlokát törölgette. Hanem ti mi járatban vagytok erre? Elég sápatnak tűntök mind a ketten. Talán jobb lenne, ha inkább lepihennétek valahol. Higgyel, egész eddig pihentünk, felelte a kisebbik. A birodalom trónörökösei vagyunk, és nekivágtunk a világnak, hogy kiderítsük, mi a bajunk. Miért vagyunk sápadtak, fáradtak, és miért nincs étvágyunk, magyarázta a királyfi. Az öreg elgondolkodott. Tudjátok mit? Ha segítetek nekem, én is segítek rajtatok. Még ma estig ássátok fel ezt a földet, és ígérem, hogy utána meggyógyítalak titeket, mondta az ember. Királyfiak egymásra néztek és elmosolyodtak. Rendben van, nem fog csalódni bennünk, válaszolták egyszerre. Szegény ember odaadta nekik az ásóját, mit ad Isten, éppen volt nála még egy.
Ne most lássatok neki, fiú! Nekem el kell mennem, de hamarosan visszatérek, mondta az öreg, és magára hagyta a két királyfit. A két dalia neki kezdett a munkának is, egész állónap szorgalmasan dolgoztak. Hét ágra sütött a nap, az idő egyre forróbb lett, de a fiúkat semmi nem tudta eltántorítani a munkától. Keményen dolgoztak, hogy a nap végén jutalmul megkaphassák a remélt orvosságot. Eközben az ember hazament, és azt mondta a feleségének. Vacsorára főz egy egész kondérkását. Egy kondérral? És mégis ki fogja megenni? Kérdezte meglepetten az asszony. Ne aggódj, az utolsó csepp is el fog fogyni, válaszolta az öreg. Aztán, mikor lement a nap, szegény ember kiment a szántóföldre, és elégedetten látta, hogy a királyfik felásták az egész földet. Na hát, ez ám a jó munka, kiáltott fel vidáman. Nos, gyertek, megvendégellek titeket. És elvezette házához a fáradt legényeket. Mikor odaértek, a kása már az asztalon gőzölgött. Mindjárt neki láttak az evésnek, és a fiúk olyan jó ízűen falatoztak, mint még soha. Mondja, bátyám, mit kevert ebbe a kásába? Tán csak nem ebben van a gyógyír a bajunkra, kérdezte az idősebbik testvér. Olyan jól esik, hogy alig bírom abba hagyni, mondta a másik, miközben a kását habzsolta. Tudjátok meg, a gyógyír nem a kásában, hanem az ásóban van, válaszolta jókedvűen az öreg. A királyfik megértették a leckét. Attól fogva nem lustálkodtak többé, és nem hagyták, hogy mások szolgálják ki őket. A sok munkától pedig minden nap úgy elfáradtak, hogy többé nem volt gond az étvágyukkal.

sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája, székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni, addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a király kisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, s azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, és megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, és nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, és azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának, mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája, azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgy is mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.

Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába! A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt! Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, éjgyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérre. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesít,

tette volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Kedves gyerekek! Már majdnem 100 000-en vagyunk a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös Facebook oldalán.
1: Kérd meg a szüleid, hogy segítsenek!
0: Keressetek, kövessetek minket! Amikor elérjük a 100 000 követőt, akkor egy hatalmas meglepetést kaptok tőlünk.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
2: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
1: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
0: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, gyerekek! A következő mesét Morvai Noémi olvassa nektek. Göbölyös Attila, a csillagok titkos tánca.
6: Egy nyári estén, amikor a nap utolsó sugarai még csak sejteket ölelgettek a horizonton, az erdő lakói különös izgalommal gyűltek össze a nagy tölgyfa alatt. Az éjszaka szépen borongós volt, a levegőben friss fű illata keveredett a virágok nektárával, és az állatok mindegy titkos eseményről pletykáltak. Az öreg bagoly, aki minden tudás birtokosa volt, mesélte, hogy a csillagok nem csak fénysugarakkal ékesítik az eget, hanem titokban táncolni is tudnak.
7: De hát, ezt senki sem látta még,
6: szólt közbe a fiatal mókus, huncut mosollyal az arcán.
7: Hogyan táncolhatnának a csillagok, ha sosem jönnek le hozzánk?
8: De hidd el, barátom, felelte az öreg bagoly, miközben nagy szemeit komolyan meresztette. A csillagok minden évben egyszer, a legszebb éjszakán elhagyják az eget, hogy táncot lejtsenek a fák között. Csak az éjszaka varázsa hozza el számunkra ezt a csodát.
6: A többiek izgatottan zsongtak, elhatározták, hogy megpróbálják meglesni a csillagok titkos táncát. Az éjjel, amikor a holdfénye ezüstös csillogással borította be a tájat, az állatok mind együtt várták, hogy a csillagok megjelenjenek.
7: Nincs más hátra, mint elbújni és figyelni,
6: javasolta a nyuszi, és mindenki egy nagy bokor mögé bújt. A levelek susogtak, és a szívük egyre hevesebben vert. Hosszú percek teltek el, és az állatok szinte már feladták a reményt, amikor hirtelen a csillagok fényei elkezdtek lazán egymásra lépkedni. Az égen apró fénycsóvák jelentek meg, szikrázva szálltak alá, és lágyan cirkáltak a fák között.
9: Nézzétek!
7: Kiáltott fel a nyuszi, és mindenki bámulva figyelte, ahogy a csillagok táncolni kezdenek a levegőben. Kézen fogva forogtak, és éteri dallamok kísérték a fényeiket.
9: Tényleg táncolnak!
7: Suttogta a mókus, aki már a bokor mögött is ugrálni kezdett a boldogságtól.
9: Ez gyönyörű!
7: A tánc egyre inkább magával ragadta az állatokat, és hamarosan a bátorságuk is előbújt. A nyuszi, a mókus, a szarvas és a foxi elhagyták rejtek helyüket, és felkerekedtek, hogy csatlakozzanak a csillagokhoz. Ekkor a csillagok fényei körülöttük kezdtek táncolni, és úgy érezték, mintha ők is a tánc részei lennének.
10: Hát nem csodás! Mondta a kutya, aki épp egy csillagfénnyel teli kör közepén pörgött. Ki gondolta volna, hogy a csillagok ilyen vidámak?
7: A tánc hosszan tartott, és az állatok teljes szívükkel élvezték ezt a különleges pillanatot. De ahogy az éjszaka kezdett megszűnni, a csillagok is egyre inkább eltávolodtak. A fényeik lassan elszálltak, és már csak az éjjeli csend maradt. Az állatok elfáradva, de boldogan ültek le a fűbe.
9: Megtörtént, igaz?
7: Kérdezte a nyuszi, mosolytól ragyogó arccal.
9: Tényleg táncoltak velünk a csillagok?
8: Igen, bólintott az öreg bagoly. Emlékezzetek, minden csodának megvan a maga ideje. Az éjszaka csodája most eltávozott, de az emlékek örökké veletek maradnak.
2: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Paras úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
11: Paras úton

0: mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sarkán, kedves jó szívű, aranyos.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sarkán.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: estudo.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A teve csak nyekete kerek, lejárja a sivatagot. Oldalán nagy a súly, de viszi csak. A teve csak pittye-pittyerek, mert a pupján ő cipeli. Ó, nem jó esse, hogy mama segíts, mi mama segíts, segíts.

0: Kinek köszönt a szegény ember? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Együtt utazott a szél, a hideg meg a meleg. Jött rájuk szemközt a szegény ember, már messziről köszönt. Jó napot, nagyságos uram! Azt mondja a meleg. Kinek köszönt az az ember? Azt mondja a szél. Nekem. Nem te neked, hanem én nekem, mondja a hideg. Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment mellettük, azt mondja a meleg. Menjünk vissza, kérdezzük meg. Visszamentek megkérdezni, azt mondja a meleg. Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? Nem, én kérem, a szél nagyságos úrnak. Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz. Bánom is én, csak a szél nagyságos úr ott legyen, azt mondja a hideg. Hát akkor nekem köszöntél? Nem én kérem, hanem a szél nagyságos úrnak. Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy megfagysz. Bánom is én, csak a nagyságos úr, a szél nagyságos úr ott ne legyen. Kutya bánja a hideget szél nélkül.
0: Akinek köszönt a szegény ember című mesét hallottátok.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezt figyeljétek! Körbe-körbe járok, soha meg nem állok, fáradt mégsem vagyok. Ki vagyok én? Tudom már, körbe-körbe jár, hát ez a körhinta. De ha soha nem áll meg, akkor hogyan cserélünk helyet a menetre várakozókkal? Mégsem. Körbe jár, meg nem áll, nem fárad el. Ti tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Ez az óra. Nagyon okosak vagytok, és milyen tájékozottak, hiszen egyre kevesebb az ilyen mutatós óra, és mégis tudtátok. Ismertétek már ezt a találós kérdést?
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a 10, mennyi? Csak 10, 1, 2, 3, 9, 6, nem, még egyszer, hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bölcs tanácsok. Valamikor réges-régen, India magas hegyei között, egy apró faluban éldegélt egy Viré nevű fiúcska a nagyapjával. Az öreg apó földműves volt, naposszat a rizsföldeken dolgozott, és amikor csak tehette, Viré is ott lábatlankodott. Ahogy telt múlt az idő, a bölcs nagyapó kedves és kötelességtudó ifjút faragott az unokájából, aki maga is követte nagyapja példáját, és földműves lett. Viré mindig szorgalmasan dolgozott, nem akart szégyent hozni nagyapja fejére. Ám egyik évben az idő annyira száraz volt, hogy egy csepp eső sem esett, és a rizsföldek termés nélkül maradtak. Viré nem nézhette tétlenül a dolgot, és úgy döntött, útra kell, hogy a közeli városban vállaljon munkát. Nagyapó, kérlek vigyázz a földre és az otthonunkra. Szerencsét próbálok a városban, és amint lesz egy kis pénzem, küldök neked is belőle, mondta búcsúzóul a jó szívű Viré.
1: Nem szívesen engedlek el, fiam, válaszolta a nagyapó. Tudd meg, a városi ember igen ravasz népség ám. Mivel egyébben sem szolgálhatok, adok neked három jó tanácsot. De ígérd meg, hogy ezeket mindig betartod.
0: Ígérem, felelte a fiú.
1: Először is, soha ne vitatkozz, de legfőképp ne kösd fogadást. Másodszor, ha bajba kerülsz, mindig kérd ki egy bölcs öreg tanácsát. És az utolsó, soha ne légy lusta, ne ülj ölbetett kézzel.
0: Viré jól megjegyezte nagyapja szavait, majd kezébe vette vándorbottyát, átára vette a csomagját, és elindult a város felé. Napokig vándorolt a magas hegyeken, mély szakadékokon keresztül, mire elért a völgybe, ahol a város feküdt. A város közepén egy hatalmas, nyüzsgő piac állt. Viré rögtön a piac felé vette az irányt, és árusról árusra járva próbált munkát szerezni magának. Egész nap próbálkozott, mire végre az egyik kofának megesett rajta a szíve, és felfogadta kisegítő fiúnak. Viré már kora hajnalban talpon volt, és a nehéz zöldségekkel és gyümölcsökkel teli ládákat pakolta. Minden nap lelkiismeretesen is keményen dolgozott, nehogy szégyent hozzon öreg apja fejére, és a szorgalmának hála, az árus is elégedett volt vele.
1: Ám Viré fizetsége nem volt túl magas. Épp, hogy egy keveset félre tudott tenni, és az öreg apjának már nem tudott küldeni semmit. Éjt-nappallá téve azon járt az esze, hogyan segíthetne a bajba jutott nagyapján.
0: Így történt, hogy mikor az egyik árus fogadást ajánlott neki, nem törődött nagyapja tanácsával, és belement az alkuba. Az egész azzal kezdődött, hogy egyik reggel az árusok összevesztek a piacon, hogy kinek van nagyobb görögdinnyéje. Viré a közelben áldogált, és meghallotta, miről beszélnek a többiek. Én tudom, hogy hol terem a legnagyobb dinnye, vágott közbe félénken a legény. Ráadásul édes, mint a méz.
1: Csak ugyan, kérdezett vissza az egyik gazda. Fogadjunk, hogy az enyém nagyobb és finomabb.
0: Aztán szó-szót követett, s végül Viré és a gazda megegyeztek, hogy aki megnyeri a fogadást, az elvehet valamit a vesztes tulajdonából. A fiú biztos volt benne, hogy megnyeri a versenyt, mert a városba jövet talált egy elhagyatott dinnyeföldet, amit senki sem ismert. Eközben a gazda csalással próbálta meg legyőzni a fiút. Volt a piacon egy virágárus lány, akivel Viré összebarátkozott, és a gazda azt gondolta, hogy majd ő kiszedi a fiúból az igazságot. Így hát elment a lányhoz, és alkut ajánlott neki.
1: adok neked 10 aranyat, ha megtudod a fiútól, honnan van az ő híres neves dinnyéje, mondta az árus. A lány nem akarta becsapni Virét, ám a pénzre neki is szüksége volt. Így hát megegyezett a gazdával. A lány még aznap elment Viréhez, hogy megtudakolja, honnan vannak az óriási dinnyék. Kérlek, áruld el nekem, hogy fogod megnyerni a fogadást, kérdezgette a lány, és addig erősködött, míg a fiú kibökte neki. Így tudta meg a gazda Viré titkát, és már ment is azonnal a dinnye földre, hogy leszüretelje a gyümölcsöt, mielőtt a fiú odaér. S valóban, a földön akkora dinnyék nőttek, amilyet még életében nem látott a gazda. Nem is hagyott belőle egyet sem. Hamarosan Viré is elment a titkos helyre, ám a méretes dinnyék helyett már csak egy üres földet talált. A fiú csalódottan vette tudomásul, hogy valaki megelőzte, és a fogadást elvesztette. Szomorúan bandukolt hazafelé, amikor eszébe jutott nagyapja egyik tanácsa. A bajba kerülsz, mindig kérdezd meg egy bölcs öregembert, visszhangoztak a szavak a fejében. A fiú pedig szaladt, hogy megkeresse a város legidősebb emberét. Mikor megtalálta a bölcset, elmesélt neki minden töviről hegyire, és kérte, hogy segítsen neki, különben mindenét elveszíti. Az öregnek megesett rajta a szíve. Egy percig se félj, fiam, móresre tanítjuk azt a csirkefogót. Te csak fogd ezt az aranynyakláncot, és lógasd le a tetőről, én pedig majd elintézem a többit. Viré úgy tett, ahogy a bölcs tanácsolta neki. Másnap reggel minden értékeset, amit talált, felhordott a tetőre, s végül a láncot is felakasztotta. Aztán az öreggel együtt várta a gazdát, hogy eldöntsék, ki nyerte a fogadást. A gazda egy óriási dinnyével érkezett, míg Virének csak egy közepes méretű jutott.
2: Nocsak, nocsak, úgy látszik, mégis én nyertem, gúnyolódott a gazda. El kell ismernünk, valóban te nyertél, felelte kedvesen az öreg ember. Menj fel a tetőre, ott van Viré minden vagyona. Amit először megérintesz, az már is a tiéd.
1: A gazda felnézett, és azonnal észrevette a lelógó aranyláncot. Az ékszer csillogása teljesen megbabonázta.
0: Nem is teketóriázott tovább, magához ragadta a bambuszlétrát, és elkezdett felfelé mászni, hogy megkaparintsa a láncot. Ám akkor az öreg megszólalt.
2: Gratulálok! A létra már is a tied!
1: A gazda értetlenül nézett a bölcsre.
2: Így szólt az alkú. A tiéd lehet, amit először megérintesz. Vagyis a létra!
1: Azzal az öreg átnyújtotta a létrát a gazdának.
2: A kabzsi ember dühöngött egy ideig, végül fogta a jutalmát, és szégyenkezve elkullogott.
1: Attól kezdve Viré mindig hallgatott nagyapja szavára, szorgalmasan dolgozott tovább, s mikor elég pénzt tudott összegyűjteni, hazament a falujába. Azóta is ott él, a bölcs nagyapjával.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen. Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

0: bújok.
1: Háthajukat béforik.
0: Van kapám, kikapálom.
1: Hát ha kapád eltörik.
0: Van emberem, megcsinálja.
2: Hát ha meghal az embered.
0: Van szám, siratom.
1: Hát ha szád elhasad.
0: Van tüm, megvarom.
1: Hát ha a tűd eltörik.
0: Ennyi, ne búsíts.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kicsit ringatózhatunk is.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A fafülgomba meséje. Biztos nagyon jól ismeritek a gombákat. Ott bújnak meg a földön, az erdőkben, réteken, hegyoldalakban, és mutogatják szebbnél szebb kerek és fodros kalapjaikat. Van köztük hófehér, sárga, barna, kék, zöld, piros, fehér pöttyös, légiesen karcsú, töppett, hosszú szoknyás, széles kalapos és csúcsos süvegű. Egészen különleges formákat tudnak ölteni. De az egyik legkülönlegesebb gomba a fafül gomba. És nem csak a formája, hanem a története miatt is. Lehet, hogy csak mese, de az erdőben minden öreg gomba ezt meséli a fiataloknak. Történt egyszer még réges-régen, mikor még emberek sem éltek a földön, csak hatalmas fák, növények, állatok, hogy az énekes madarak hatalmas koncertre készültek. Azon a tavaszon a világ minden tájáról összesereglettek a legnagyobb és legszebb fa ágaira, hogy közös énekükkel elbűvöljék az erdő többi lakóját, és egy napra boldogabbá tegyenek mindenkit. Nagy volt a készülődés, és még nagyobb az izgalom. Nem csak a kórus nőtt napról napra, hanem a türelmetlen közönség is. Mindenki a legjobb helyről szerette volna hallgatni a tarkatársaság énekét. Ott nyüzsgött a fatövében minden szőrös, pikkelyes és páncélos, kicsi és nagy, öreg és fiatal, mert emlékezet óta nem volt még ekkora ünnep az erdőben. Ebből senki sem maradhatott ki. Azaz dehogy nem, amire hamarosan fény is derül. A nagy fa, aminek az ágain összegyűltek a madarak, egy reggel megsúgta az egyik fülemülének, hogy ő bizony, szégyen nem szégyen, nem hal már valami jól. A kis fülemüle, az egyik legszebb hangú szólista nagyon a szívére vette a dolgot, hogy az öreg fa látni még jól lát ugyan, de hallani bizony már nem. És hiába fog majd az ágai között szólni az ének, ha nem élvezheti. Nagy buzgalmában össze is csődített mindenkit, hogy megvitassák a dolgot. Így szólt az összesereglett állatokhoz és növényekhez.
1: Testvéreim és barátaim, nagy a gond. Itt áll ez a gyönyörű, hatalmas és vén fa, aki volt annyira kedves, hogy befogadta a koncertünket, ám sajnos nem hal túl jól. Mutassuk meg, hogy mennyire hálásak vagyunk neki, és szerezzünk neki egy jó fület.
0: A bejelentés nagy éjjelzés fogadta. Mindenki szerte szét szaladt az erdőben, hogy új fület kerítsen a fának, és hamarosan óriási lett a kavarodás. Mindenki a másik fülét szerette volna a fának adni. A nyuszi a rókáét kérte, a róka a farkasét, a farkas a medvét, a medve a bagolyét, és így tovább. A sajátjától nem szívesen vált volna meg senki. Végül szomorúan és csalódottan tértek vissza a fatövébe. Nem jártunk sikerrel, panaszkodott mindenki. Senki sem szeretné odaadni a fának a saját fülét. Mi lesz így? Keseregtek a fülemülének, aki csak a fejét ingatta.
1: Márpedig erre a bajra megoldás kell, különben nem lesz koncert, mondta szigorúan.
0: A fülemüle szavának hallatán az állatok tanácstalanul toporogni kezdtek a fa alatt, de szólni senki nem mert. Azaz mégis. Egy gyenge, vékony hang hallatszott a tömeg közepéből. Először senki sem tudta, honnan jön a hang, de amikor jobban körülnéztek, látták, hogy a földön megbújik egy furcsa formájú gomba.
1: Ha senki sem szeretné odaadni a fülét a fának, akkor nem bánom. Majd leszek én magam a füle,
0: mondta lelkesen a gomba.
1: Csak felmászom a törzsére, és új fület növesztek neki.
0: Mindenki nagyon megörült, és megkönnyebbülten figyelték, ahogy a gomba megtelepszik a fatörzsén, és sok szép fület növeszt neki. Majd kisvártatva az öreg fa meglepetten kiáltott fel.
1: Mi történt? Újra hallok. Kinek köszönhetem ezt a csodát?
0: Kérdezte a lábainál összeverődött állatsereget. A gombának, a törzseden, válaszolta meghatottan a fülemüle.
1: Ez csodálatos,
0: újjongott a fa. A gomba pedig boldogan növesztett még sok új sötétbarna fület a fa törzsére, hogy minél jobban halljon. És mikor végre eljött a koncert estéje, a fa fülgombának hála, az öreg fa minden egyes énekes madár trillázását külön-külön hallotta. A koncert hatalmas sikerrel végződött, és mindenki boldog volt, hogy a fa is hallhatta az éneket. A taps után a fa megszólította a gombát.
1: Nagyon köszönöm, amit értem tettél. Azt szeretném, ha ezentúl mindenki tudná, milyen önzetlen és kedves voltál velem. Ezért hívjanak téged ezentúl fafülgombának.
0: A gomba nagyon meghatódott ettől a megtiszteltetéstől. Azóta is büszkén viseli a nevét.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egy

0: Én a Vizsiló.
1: Az elefánt.
2: A disznó.
3: Így is menő vagyok.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük.

messze van, ezért borzas, lassan elszunnyad anyaölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűzőnapon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen arra szól. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedvűen caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárust nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarogj nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kis gazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászza a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétom, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek.
Na hát.

0: Milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
1: Meseádió.
2: Mindig mosolyogjatok és köszönjetek, amikor találkoztok valakivel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyáj legelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a Hortobágy széles útját járta, annak előbb-utóbb át kellett kelnie a Hortobágy nevezetű folyó. És nem elég, hogy át kellett kelnie, hanem végig is kellett hallgatnia a széles rónaság meg a folyó veszekedését. Ezek ugyanis már évszázadok óta azon vitáztak, hogy melyiküket hívták előbb Hortobágynak. Az öreg pásztorok azt beszélik, Szent István királyunk pecsétes írásba foglalta, hogy mindkettőnek igaza van. Ám a királyi oklevél valami törökkori csetepatéban elveszett, így aztán megint lehetett vitatkozni. A vitát tovább bonyolítja, hogy van egy Hortobágy nevű falu is, a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgysem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott. Hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a Hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, s olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a hortobágyon, a hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa megközben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbígatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kútba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre odanyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macska farka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nemhogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídot dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jaj veszékelés volt. Oda szaladt az egész hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripájuk alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeállt. Beleesett a hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepné be a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fennség írásba adta, hogy inkább megépítik a negyedik, ötödik és hatodik kidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. És épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem előjáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája sruttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan, de már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a Hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a Hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbeesve könyörög: irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen. Jó vacsorát, nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka: nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem három kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján. És lásd csodát! A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebb becske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Hű, de nagy skandallum támadt akkor megint szerte a déli bábos rónaságon. Egyesek azt mondták, hogy a henye kunkor nőjön az orrába annak, aki eztet kitalálta. Mások így szóltak: a csepp lesz látony az ezgesse meg kezét, lábát annak, a megmétejezett senki házinak, aki eztet fölfedezte. És megint mások mondtak volna még mást is, de ekkor a daru szelídítő keserű szavakkal tett szemrehányást az őt elnyelő, ám kívánságát teljesítő csukának: becsaptál engem, te csuka, hisz kívánságomra nem hídat építettél, hanem gátat. Én ugyan nem csaptalak be, te daru szelidítő, hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd, mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a darusszelidítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelidítő így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyan ott állt a szakértő, hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek így szólván. Barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve. Na, ettől aztán senki nem lett okosabb. Viszont a daru szelidítő kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásárt, és ezért így szólt a csukához. Azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daru szelidítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá. Ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daru szelidítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többé. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daru szelidítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort, métejfűvel, vagy valami páfrányfélével.
4: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.
5: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagodott az özvegyasszony, jó megverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, és ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség? Én vagyok a Kator király. Kator király? Soha hírét nem hallottam. Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam. Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a kacor király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a kacor király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
6: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
5: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
6: Kacor király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király.
5: El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e, te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
7: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
5: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
7: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
5: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták.
8: Ott jön, ja Istenem, merre fussák?
5: Kiáltotta a kis nyúl, és ilyetében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
9: Csukás Mese Rádió.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

pont úthengert. Nem jó, meg meleg is van, meg büdös is az az aszfalt. Nem tudom, miért pont úthengert, ezt nem értem. Miért nem targoncát?

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most a szelektív kukákról fogok nektek elmondani egy verset Hétvári Andreától. A szelektív kukák között én vagyok a sárga. Zacskót, szatyrot, műanyagot eszem vacsorára. A szelektív kukák között én vagyok a kék. Papírt, dobozt és újságot asszámba tegyék. A szelektív kukák között szürke a nevem, konzervdobozt, filmdolgokat falok és eszem. A szelektív kukák között zöld az én színem, ha kapok színes üveget, repes a szívem. Szürke, zöld, kék, sárga, a szánk nagyra tátva, mi vagyunk az okos kukák, csodák csodájára.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak csé vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, csevendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom. Mi a tudományod? Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak, feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog. Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cseh. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára a mindentudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment. Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már. Hadd halljam, Vendel, mi az a minden, faggatta a király. Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből. Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
2: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
1: Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön Csevendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
2: Te vagy az, Vendel, felejtkezett rá a király. Testestül, lelkestül.
1: Hát, hány hét a világ?
2: Mával is kevesebb.
1: Hát az ég mennyire van a földtől?
2: Amennyire a föld az égtől.
1: Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
2: Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv. Fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
1: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a Csevendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért. Egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában. Tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
2: Jaj, fiam, de megéheztem.
1: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
2: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
1: Úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
2: Megsütöm én, uram király.
1: Miben te, heprecsóré? Hol a hozzávaló edény? A hola mutatott rá Wendell vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlóskomám! Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra.
2: Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindig készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát.
1: Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára.
2: Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret.
1: Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
3: Csukásmese rádió. Ó, ció, ácio, kácio, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok, és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. A sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs-rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület, nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, enye, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis. Se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek. Nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát. Se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalaúz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat! Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes, a fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek! Már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor pattogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér. Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsált a körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hó! Ruk! De a fa meg sem moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hó! Ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér. Nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni. Túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé. Pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult, gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.

járjon utána. Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A víz partján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáradta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. No, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabú várat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt Bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsenhomokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották Bagolynost zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meglesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét. Nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel. Zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, azt súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabúéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
0: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: lakakaom, öleljetek meg!
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecskegida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecskemama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
2: Jól figyelj rám, Gidácska! Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
1: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok. Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek. Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
2: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
1: Remélem, tudod a jelszót?
3: Hes csúnya farkas!
1: Mekegte az ablak mögött a Gida.
3: Hes csúnya farkas!
1: Éppen arra kullogott a farkas.
2: Meglapult egy bokorban, végighallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
1: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és azt mondta.
4: Jaj, kedves Gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit, engedj be gyorsan.
1: A Gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
3: Beengedlek, hogy ne engednélek,
1: mondta.
3: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
4: Noha csak az kell,
1: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
4: Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas.
1: A kis Gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség? Azt mondta.
3: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
1: A lábamat? Kérdezte meglepve odakint a farkas. Miért akarod te a lábamat látni?
3: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van, a tied meg, mondta a Gida kikandikálva a résen, a tied meg úgy látom barna. Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas!
1: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis Gidát. Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott. És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta.
2: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészzük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
2: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
1: Azt mondta,
2: hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához. Jól van, Berci. Jól döntött a kezed. Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: A legkisebb óriás. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy óriás. De ő nem volt ám holmi követevő, megszokott, hatalmas óriás, akitől retteg a világ. Óriás volt ő az emberek, ám kis töpszli törpe az óriások között. A legkisebb óriás testvérei és más hatalmas teremtmények gyakran gúnyolták termete miatt.
1: Nézd már, egy borsós ember sem tud többet megenni, mint 4 tehenet,
0: piszkálta az egyik.
1: Nézd öreg oda, egy tavat is alig bír kiinni. Micsoda szégyen,
0: morogta a másik. A legkisebb óriás egyedül, magányosan élt. A környező tavacskák gyakran megteltek könnyeivel, mikor szomorkodott.
2: Engem senki sem szeret. Minden óriás nevet rajtam, az emberek meg rettegnek tőlem.
0: Sokat töprengett, mit évő legyen, aztán egyszer csak egy merész ötlet jutott az eszébe.
2: Elindulok világgá. Előbb vagy utóbb csak találok egy helyet, ahol szeretnek és megbecsülnek.
0: Így is tett.
2: Bam!
0: Indult el hatalmas léptekkel az úton.
2: Bam!
0: Léptei úgy dübörögtek, mint az égben a mennydörgés. A remény, hogy barátokat talál, olyan hatalmas energiát adott neki, hogy csak úgy szelte a kilométereket. Hamarosan egy aprócska falura bukkant, aprócska házakkal, aprócska virágokkal, aprócska udvarokban, aprócska bárányokkal.
2: Végre egy takaros kis falucska. Talán itt kedves emberek élnek, és befogadnak egy ilyen jó szándékú behemótot, mint jó magam. Reménykedett az óriás.
0: A faluban azonban nagy rémületet keltett. Az aprócska birkák szétrohantak. Az aprócska emberek megrémültek. Az aprócska házak aprócska cserepei lepotyogtak, ahogy súlyos lépteivel elindult a falu utcájába. A legkisebb óriás így hát tovább állt. Úgy látszik, az emberek félnek tőlem. Nincs más hátra. Találnom kell kedves óriásokat, akik nem bánják, ha pár méterrel kisebb vagyok náluk, morfondírozott. Ahogy az egyik hegy tetejére ért, belátta az egész vidéket. A távolban egy tavacska feküdt, és benne, ha hiszitek, ha nem, 3 óriás pancsolt, vígan a meleg napsütésben.
2: Micsoda móka!
0: Oda megyek, hát ha barátjukként fogadnak. Oda is ment az ismeretlen fürdőzőkhöz, ám amikor a közelükbe ért, látta, hogy azok még a testvéreinél is sokkal nagyobbak. Lehet, hogy nagyobbak nálam, de ha ki is gúnyolnak, egy próbát megér. Az óriások azonban nem várták tárt karokkal. Először meglepődtek a kis növésű idegen láttán, aztán hangosan kacagni és mutogatni kezdtek.
2: Oda nézzetek, micsoda törpe! Alig lát el a fák felett!
0: Csúfolottak a gigászok. De hősünk nem adta fel, hogy végre barátokra leljen. Ahogy tovább bandukolt, elért egészen a tengerig. Még sosem látott ennyi vizet. Na, ezt a testvéreim sem tudnák kiinni, állapította meg bölcsen, ahogy a végtelen kékséget bámulta. Mivel vissza nem akart fordulni, vesztenivalója pedig nem volt, belegázolt a tengerbe, és elindult a nap irányába. Keresek egy lakatlan szigetet, ahol senki sem csúfol, és senki sem bán. Nyugalomban élhetek, amíg csak élek. A vízben lassan lépdelt az óriás, de így is gyorsan eltűnt mögötte a világ. Hamarosan semmi más nem vette körül, csak a kék víz és a benne élő halak. Szíve tele volt reménnyel és lelkesedéssel, ahogy könnyedén szelte a hullámokat. Az óriás sok száz kilométer után egy kis szigetet pillantott meg. Ohó, itt az új hazám! Pont ilyet kerestem. Remélem lakatlan, és végre letelepedhetek békességben. Nyomban el is indult felfedezni a szigetet. A fák kisebbek voltak, mint otthon. Lombjaik viszont teli-steli voltak gyümölcsökkel. Ahogy mellettük lépdelt, beleremegett a föld, és meg annyi érett alma, körte, barack potyogott le a fáról. Egy Egy öreg ember, aki éppen gyümölcsöket szedett, megpillantott a hősünket, amint nagy robajjal lépdel a fák között.
2: Na hát, ez az óriás leszette az összes gyümölcsöt a fáról, amit nekem kellett volna. Ezt nevezem én jó munkásnak,
0: mondta bajsz alatt az apóka.
2: Hé, te óriás!
0: Kiabálta hangosan az öreg.
1: Én?
0: Kérdezte Bambán a behemót.
2: Igen, te! Leszetted az összes gyümölcsöt a fákról.
0: Ó, bocsánat. Nem akartam bajt okozni, felelte az óriás.
2: Baj? Nem okoztál bajt. Megspóroltál nekem 8 óra nehéz munkát.
0: Az öreg bácsi közelebb lépett.
2: Akarsz-e nekem dolgozni, óriás?
0: Kérdezte mosolyogva.
2: Kapnál ételt, italt és fedelet a fejed fölé. Dolgod csak annyi, hogy lépteiddel lerázd a fákról az érett gyümölcsöket,
0: magyarázta az öreg. A legkisebb óriás meglepetésében azt se tudta, mit mondjon.
3: Nem félsz tőlem?
0: Nem küldesz el, kisember, hebegte. Itt maradhatok a szigeten, hitetlenkedett, hiszen ez volt minden, amire vágyott.
2: Persze, hogy itt maradhatsz,
0: vágta rá az öreg apó.
2: Gyere, megmutatom neked a fákat, a köveket, a patakokat, az állatokat. Itt mindenki békés és barátságos. Meglátod, itt boldogan élhetsz. Senki sem fog elzavarni.
0: Az óriás gyorsan megszokta új környezetét. Az öreg ember és családja megszerette a kedves jövevényt, és barátként tekintettek rá. Azóta is ott élnek szeretetben, békességben a tenger közepén, egy apró gyümölcsfa szigeten.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kiskacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

A kis hableány. Az óceánok mélyét az özvegy vízi király uralja, aki a tengerfenéken él, várában, édesanyjával és 6 szépséges sellőlányával. Az 5 idősebbik sellő boldogan élte életét, nem vágytak nagy kalandokra, csak a legkisebb lány volt boldogtalan, mert ő a szárazföldre vágyott. Nagymamája azzal vigasztalta: kedvesem, ha eljön a 15. születésnapod, egy napra felmehetsz, és megnézheted a földi világot. Végre elérkezett a legkisebb lány születésnapja. Sebesen úszott a felszínre, ahol egy óceánjárót pillantott meg. Egy sötét hajú ifjút vett észre. Egész nap őt figyelte, s mire a nap lement, menthetetlenül beleszeretett. Éjjel hatalmas vihar támadt, és az óceán hullámai úgy dobálták a hajót, mintha csak egy gyufás katúja volna. Árbócai letörtek, a vitorlát szaggatta a szél, és a jéghideg víz elöntötte a hajó testét. A sellőlány pedig egyre csak szerelmét kereste, kétségbe esetten a vízben. Megtalálta a félholt ifjút, amint épp lesüllyedt a mélységbe, és nagy nehezen kiúszott vele a partra. Nem merte otthagyni, amíg nem látja, életben maradt-e, de félt, hogy a fiú meglátja sellő testét, így elbújt egy szikla mögé. Onnan látta, amint a fiú ébredezni kezdett. 2 hölgy sétált a parton éppen arra, és amint meglátták a félholt úrfit, nyomban segítségért szaladtak. Mert ez a fiatalember bizony a király volt. A hableány akkor visszament az óceánba, de sosem tudta feledni az ifjú arcát. Éjszakákon át csak sírt, és másra sem tudott gondolni, csak hogy újra láthassa szerelmét. Nagy bánatának az egész birodalomban híre ment. Míg egy napon egy öreg tengerjáró kereste fel a legkisebbik sellőlányt. Én tudom, ki segíthetne rajtad, de az ő tanácsa sok veszéllyel jár, és még több áldozattal. Akkor a lány, ahogy az öreg tanácsolta, elindult felkeresni a tengeri boszorkányt. Útja egy sötét, kékes-zöldes algaerdő mélyére vitte, ahol a boszorkány készségesen fogadta barlangjában. Meghallgatta a sellő bánatát, majd így szólt: adok neked egy bájitalt, amit ha megiszol, élhetsz az emberekkel a szárazon. Lábakat kapsz farkat helyett, és úgy festesz majd, mint azok a hölgyek. De komoly árat kérek a segítségemért. Elveszem a gyönyörű hangodat, és többé egy szót sem tudsz szólni. Ha pedig az ifjú, akit szeretsz, nem szeret viszont, és mást vesz feleségül, folytatta a boszorkány, nászuk reggelén meghasad majd a szíved. Nem marad más belőled, csak fehér hab a tenger hullámain. Ám ha a bájitalt megiszod, a tengerbe nem térhetsz többé vissza. A lány szerette testvéreit, édesapját, de a királyfit még inkább. Így végül beleegyezett mindenbe. A boszorka elvette a hangját, és átnyújtotta a bájitalt. Egy hajtásra kiitta. Mély álom vett akkor erőt rajta, és elaludt. Másnap a nap első sugaraira ébredt, és nyomban ér

az a lány, akit akkor a tengerben látott. Hogy éppen az ifjú kedvéért öltött emberi alakot, és tiszta szívéből szereti az ifjút. Ahogy teltek a hetek, hónapok, a királyfi elfelejtette a sellő lányt, és más kedvest talált magának. Esküvőt terveztek, nagy lakodalmat, és a sellő lány már tudta, hogy mi lesz a sorsa. Az ifjú pár nagy hajóval indult nászútra az óceánon, és mert sajnálták szegényt, magukkal vitték a néma lányt is. Az csak nézte a tengert némán, szomorúan, és arra gondolt, bár otthon maradt volna, bár sose lett volna szerelmes. Mikor a nap már lenyugodott, a sellő lány a fedélzetről a családját pillantotta meg. Sejtette, hogy érte jönnek. Húgunk, eladtuk hajunkat a boszorkánynak, hogy segítsen rajtad. Itt ez a tőr, ezzel kell végezned a királyfival, és akkor ismét sellővé változol, és visszatérhetsz közénk. A lány nem válaszolhatott, csak a könnyei potyogtak. Hogyan is vehetné el az életét éppen annak, akit a legjobban szeret? Hiába szerette magánál is jobban nővéreit, édesapját, nem talált más kiutat. A tengerbe vetette magát, és ezzel sorsa beteljesült. Ahogy a boszorkány megjósolta, nem maradt belőle más, csak fehér hab a hullámokon.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Tudor kukaccal néha kinézünk egy különleges programot Dénesnek, hát ha akkor kevésbé lesz félős. A minap kocsizni voltunk vele. Na, nem az autóra gondolok, hanem arra a szekérre, amit lovak húznak, és ami valószínűleg az egyik legrégebbi magyar találmány. Bizony, Kocs községből származik, innen a neve. Kocsi. Még Mátyás király idején fundálták ki az ott élők, hogyan lehet egy a hintónál könnyebb és fürgébb járművet készíteni. Dénesnek annyira megtetszett a kocsizás, hogy ezek után még a községben lévő kocsi múzeumba is el kellett vinnünk.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Kedves gyerekek! Már majdnem 100 000-en vagyunk a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös Facebook oldalán.
5: Kérd meg a szüleid, hogy segítsenek!
1: Keressetek, kövessetek minket! Amikor elérjük a 100 000 követőt, akkor egy hatalmas meglepetést kaptok tőlünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
6: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: És esik az eső, hogy csináljátok
8: meg. Figyelj!

0: sötét felhőkág, idén csak.
1: Jaj!
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
4: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bárcsak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod. A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
5: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
4: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok. A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
6: Miau, miau, miau, ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
4: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt csuttogta.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
4: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
5: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
4: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
4: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
5: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
4: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt rebegi.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
4: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
1: Mú, mú, mú, mosolyt ide félre, bú.
4: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
5: Köszönöm, szép volt a dalod. De én még szomorú vagyok.
4: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
5: Gigaga! Mosolyodra várunk már.
4: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
5: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
4: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
6: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
4: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én mesém is tovább tartott volna.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
7: S figyeljetek, ismételjétek utána.

énekeljük még egyszer. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltörtem,

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és talált ki.
0: Apók. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan, hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát? Gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét nekiveselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap ugyanúgy telt, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadt arcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A bölcs pásztorfiú, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más jelentette ki, valahányszor a pásztorfiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncogva nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körül járja. Arra hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni a csőrét. Mikorra az egész hegy elkopik ettől, akkorra tellik le az első másodperc az örökké valóságból. Jól van, mondta a király, megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától fogva, itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel országvilág előtt fiammá fogadlak. Itt a vége, fuss el véle!
0: A Bölcs pásztorfiú című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sugármese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatomokát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerészruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e föl az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos. Világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista! Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista! Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért van nagyon buta? Elmehetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörgyütt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak, olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyaláni útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyaláni árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos viccánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az uton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé, megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az Iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, rebdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
1: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá Elemérre, az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpiszta, és megkezdődik a várba várt küzdelem, az első nagy Domboninneni bajnokság.
3: Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk,
2: mondta Janka, a vadmacska lány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát.
4: Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
3: Azt hiszem, most már én sem értem,
2: bizonytalanodott el Janka.
4: Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk,
2: idegeskedett Köles.
3: De akkor miért nem azt mondod,
2: kérdezte Janka.
4: Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
2: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött Elemér.
4: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
3: De hiszen mi nem tudunk repülni,
2: vetette ellene Janka.
4: Ez igaz, ismerte el Köles. Akkor legyen roller verseny.
3: De neked nincs is rollerod,
2: értetlenkedett Janka.
4: Hát, ez is igaz.
2: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
4: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
5: A leggyorsabb győz!
2: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
3: Most már végképp semmit sem értek,
2: tűnődött Janka.
3: Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
5: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
2: csapott a mellére büszkén Dinnye.
4: Nem bánom én, csak induljunk már,
2: türelmetlenkedett Köles. A Domboninneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
5: Győztem!
2: Kiáltozza Dinnye.
4: Nyelves futás nem ér, csalás!
2: Csapdott dühösen Köles.
5: Hogy nem ér?
2: Értetlenkedik Dinnye.
5: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
2: szögezi le Elemér.
5: Miért a nyelvem, talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
2: Tudakozódik Dinnye.
3: Ne veszekedjetek,
2: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
3: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a két kezét, és mozgassuk át egy kicsit a testrészeinket. Mehet az ugi-bugi, mozognak az öklök előre,

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Elmondom, mi szívemet nyomja, pedig oly nagy titok. Gyerekek, a helyzet az, hogy szerelmes vagyok!

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, Katus ma leesett a mászókáról a játszótéren. Biztosan nagyon megütötte magát, egy kicsit fel is horzsolta a könyökét. Először picit sírt, de aztán felállt, leporolta a ruháját, azt mondta, hogy neki bizony kutya baja, és játszott tovább.
2: Na hát, ő aztán bátor kislány. Kemény fából faragták.
1: Fából faragták? Ezt nem értem.
2: Ez azt jelenti, hogy van, aki erős, kitartó, és nem ijed meg egy könnyen. Olyan, mint a kemény fa. Nem lehet csak úgy eltörni, vagy kidönteni.
3: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
4: Sziasztok, gyerekek! Poyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után brumma-brumma feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj, igen jó lakott. Piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal felsóhajtva három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni vóna jó, szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna, ha nem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogjos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma-brumma, álmagosba vackororra. De ha jól lakik az ember, teli is teli álma gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat. Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pince legmélyérő hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hó, hó, hó, hó, fára mászni vóna jó. Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor, s felelte vackor. Én már alszok, alszok az ágyamban végre, csak mielőtt álmodnék is erre a sötét-sötétre, hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
5: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e, te macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e, te macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesonfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, még ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, még ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska, hozd le a két bödönt. Jaj, én úgy szédülök, tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Balázs Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet, Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott. Azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem. Vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka, szép csillag volt. Bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt. De tetszett nekem. Zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe. Elővettem. Mutasd magad, te kis csillag. Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Bár csak, illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járta helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat. Elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor, ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen. Akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem és rejtegettem a szívembe. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe. A szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt, de titok. Ne áruljátok el senkinek.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

halott, nem azt mondja kitkot. Vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott. Ez pedig a...

0: A dalba.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mentovics Éva, pedagógus napra. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. A-tól Z-ig megismertünk minden betűt mára. Számokat is tudunk írni füzetbe, táblára. Képes könyvből már egyedül olvassuk a verset. Azt is tudjuk, ez nem minden. Ez még csak a kezdet. Vágyunk mindig új tudásra. Jönnek a miértek. Tanítasz és szeretsz minket. Tudjuk, hogy megérted. Fáradoztásokat értünk. Volt öröm és bánat. Hálás szívvel nyújtjuk neked most e virágszálat. Elsuttogja egy kis virág hajladozva néked. Köszönjük a sok új tudást. Ezt a vidám évet.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy adja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére járt, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikát sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az iház olyan szépen evett. Hát így aztán

0: Sztrájkának, de aztán hajnalban elköszönt az iásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az iházhoz, király parancsával, hogy ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az iháznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az iháznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt, mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyast tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap, bement a megjelölt házba, ott már várta az iházt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az iház. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az iháznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúltak, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más ellé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadsak meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tett törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt még a királyon is, ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszön meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem előtte, sem utána nem uralkodott a népen, mert az uraknak más volt mindig az igazsága, mint a népnek.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! István bácsi vagyok, a ti mesepóstásoktok. Mostanában szerencsére gyakran találkozunk a Csukás Mese Rádióban. Én mesélek nektek egy olyan történetet, amelynek főhőse egy szemetes kuka. Fecske László, Kukánszki Konrád útra kél. Volt egyszer egy kuka, nevezetesen Kukánszki Konrád, mivel hogy becsületes munkája révén becsületes neve is volt neki, Konrád a Szép Laktér 13-as szám alatti

0: társasház földszintjén éldegélt immár jó ideje. A kedves lakók, akik között volt operaénekes, cipész, kárpitos, zöldséges, ács, fodrász, szabó, de még fagylalt árus is, nap mint nap Konrád böndőjébe hordták a szemeteiket. A mindig jó kedvű kukát a három emeletes társasház földszintjén egy külön tárolóban helyezték el, ahonnan egy ablakon keresztül a jövő menő embereket is láthatta. Éveken át így tengette a napjait, vidáman, elégedetten, megcsodálva a hóesést, a napsütést, a nyíló virágokat és a fákról szállingózó megsárgult leveleket. A kuka bár egyedül lakta be a szűk tárolót, nem érezte magát magányosnak, hiszen a kis ablakon keresztül állandóan látott valami érdekeset. Egyszer például tanúja volt, hogy a léggömbárus léggömbjei a magasba szálltak, mert egy huncut kisfiú elvágta a madzagokat, amelyekkel ki voltak kötve. De olyan is történt, hogy a postás télen elcsúszott a jégen, s a táskájából a levelek szana széthullottak. Bizony volt itt számtalan olyan esemény, amelyek Konrád életét érdekesebbé tették. Egy nap új lakó költözött a társasházba, aki még be sem mutatkozott Konrádnak, még akkor sem, amikor az első alkalommal levitte a szemetét és találkozott vele. Az úr, akit telhetetlen Oszkárnak hívtak, mindig úgy közlekedett, mint valami parancsnok. Az orrát magasan tartva, felemelt fejjel jött-ment, ami miatt egyszer-kétszer meg is botlott a küszöbben. S bár Konrád nem volt kárőrvendő, a jeleneten mindig kuncogott egy kicsit, mert viccesnek találta. Amikor Konrád megtelt, s a lakók kihúzták őt az utcára, büszkén állt a téren a sövények takarásában. Nyáron a fölé hajló fűzfák védték őt a meleg napsugaraktól, télen pedig örömmel adózott az érzésnek, amint a finom hópelyhek belepik őt. A természet szépségeit nem győzte csodálni. A kukás autó vezetője keddenként hangosan köszönt neki, és óvatosan ürítette ki, nehogy baja essék. A fekete szemetes kuka pedig szépen meg is köszönte a kedvességet. A lakók és az utcaseprők is szerették őt, elvégre ő végezte el a piszkos munkát. Újkorában alig-alig dobtak bele valamit az emberek, de idővel egyre több és több szeméttel pakolták tele. Főként telhetetlen Oszkár, de egy idő után már mindenki. Olyan is volt, hogy annyi lomot tuszkoltak szegény kukába, hogy még a teteje is nyitva maradt, mivel nem tudták lezárni a sok hulladéktól. Ollós Hedvig, a fodrász például az utóbbi időben gyakran telerakta elnyűlt parókákkal. Paprikapál, a zöldséges, azokat a megromlott zöldségeket dobálta bele, amiket már nem tudott eladni. Gerendás Gusztáv, az ács a műhelyéből naponta hazahozta zsákokban a forgácsot, és az is ment a kukába. De dobtak még bele törött hintalovat, almacsutkát és még karcos hanglemezeket is. Ez sajnos így ment napról napra, és a helyzet csak rosszabb lett. Ráadásul, ami már nem fért bele, azt mellé hajították, ami a fekete szemetesnek nem igazán tetszett. Felháborítónak tartotta a dolgot. Konráddal bizony egyre mostohábban bántak a lakók, de még a gyerekek is csapkodták a tetejét, célba dobóst játszottak vele, és a mellé esett szemetet fel sem vették. Kukánszki Konrád dull-fult mérgében nem értette, hogy az emberek hogyan képesek megváltozni, hiszen azelőtt olyan kedvesek voltak vele. de mivel ő csak egy egyszerű gyűjtőeszköz volt, nem tudott mit tenni. A szűk tárolóban olykor körülvette őt a szeméthalom, olyannyira, hogy már az ablakon át se látott ki. Ebbe szó szerint belebetegedett. Egy nap aztán megelégelte a dolgot. Amint kiürítették, fogta magát, s úgy, ahogy volt, üresen elindult világgá. Ha nem tanulják meg az emberek a mértéket, akkor dobják oda a szemetüket, ahová akarják, mondta dühöngve. Csak ment, ment, pontosabban gördült a kerekein a virágos rét felé. Az emberek hamar pánikba estek, sorra jöttek le a lakásokból a szemeteikkel, amiket nem volt hová dobni. Ide-oda néztek, de sehol sem látták Konrádot.
1: Elment, csicseregte nekik egy fecske. Itt már ne keressék őt.
0: És hát hová ment? És miért? Kérdezte az egyik lakó.
1: A mező felé vette az irányt, erege lett abból, ahogyan az utóbbi időben bántatok vele. Talán kevesebbet kellene szemetelni, talán meg kellene tanulnotok újrahasznosítani a szemetet,
0: mondta a madár megróvóan.
1: Ő csak egy kuka, de mi lenne, ha az összes ember így használná? Egy idő után mindent ellepne a szemét.
0: Az emberek elszégyelték magukat. Még telhetetlen Oszkár is, aki az állandóan magasra emelt tekintetét ezúttal a földre szegezte szégyenében. A lakók elhatározták, hogy megkeresik Konrádot és visszahozzák. Mi több, megbeszélték egymás között, hogy változtatni fognak a szokásaikon, mert ez így nem mehet tovább. Belátták, hogy hibáztak. Napokon át keresték a kukát, de nem bukkantak a nyomára. Menjetek haza, mondta a többieknek telhetetlen Oszkár, aki hibásnak tartotta magát az ügyben, hiszen ő volt a társaság egyik legpazarlóbb, legfelelőtlenebb lakója, aki nem igazán foglalkozott a környezetével, de ez az eset igencsak elgondolkoztatta őt. Majd én megkeresem, ti addig találjatok ki egy észszerű megoldást arra, hogy ilyen többé ne történhessen. Az emberek hazatértek az otthonaikba, majd egy megbeszélt időpontban lent a téren összeültek, hogy megvitassák, mit is lehetne kezdeni a helyzettel. Mostantól papírban fogom kérni a kenyeret és a péksüteményeket a sarki kredencből, nem pedig zacskóban, vetette fel Gerendás Gusztáv az ács. Én pedig eztán az üveges tejet fogom vásárolni, szólt közbe Ollós Hedvig a fodrász. Régebben valamennyi üdítőt üvegben árulták, amit aztán újra ki tudtak tisztítani. Térjünk vissza ehhez a megoldáshoz. Sokkal jobb, mint a műanyag palackok, amelyek már elárasztják a fél világot. A jelenlevők az elhangzott javaslatok hallatán hevesen bólogattak, s már-már nagyobb távlatokban kezdtek gondolkodni. Nekem is van egy ötletem, jelentkezett Varró Margó a szabó, mintha az iskolapadban ült volna. A kidobásra ítélt ruháitokat adjátok nekem, s én takarót, táskát, s bármilyen más hasznos dolgot el tudok belőlük készíteni egy kis átalakítással. Ne a kukát töltsük meg azzal is. Ez nagyszerű, lelkendezett Paprika Pál a zöldséges. S hogy én is csatlakozzam, mostantól kezdve nem nejlon zacskóba fogom belerakni a zöldségeimet, hanem papír zacskóba. Sőt, ezennel bevezetem a hozdobozt rendszert. Aki rist, babot, diót, magyarót, vagy éppen mákot akar vásárolni, az hozzon az otthonából egy lezárható dobozkát. A lakóknak miközben tanakodtak, még az is eszükbe jutott közben, hogy jó lenne időnként egy-egy közösségi napot tartani, amely sok egyéb dolog mellett abból is állna, hogy az ott élők együtt tartanák rendbe a lakótelep környékét. Valaki még faültetést és egy komposztáló megépítését is javasolta, amit ugyancsak helyeselt a többség. Eközben telhetetlen Oszkár rendíthetetlenül kereste az elvándorolt szemetes kukát. Több napon át baktatott, míg rá nem talált egy öreg fa tövében, ott búslakodott szegény egymagában. Oszkár összeszedve minden bátorságát, oda lépett hozzá, és lehorgasztott fejjel kért bocsánatot a saját és a többiek nevében is. Ne haragudj ránk, a nagy rohanásban nem figyeltünk rád eléggé. Felelőtlenül dobáltuk ki a feleslegessé vált dolgainkat, míg sem törődve az adaggal. Gyere vissza hozzánk, szépen kérlek. Megígérjük, hogy ezentúl sokkal figyelmesebbek leszünk. Kukánszki Konrád úgy meg volt bántva, hogy sértődötten lecsapta a fedelét, és odébb gurult egy másik fához. Telhetetlen Oszkár azonban nem adta fel a próbálkozását, utána sietett, és kérlelte tovább. Tudom, hogy nehéz megbocsájtani, tudom, hogy nagyon megbántódtál, ám megígérjük neked, hogy ezentúl minden másképp lesz. A te munkád nagyon fontos, nélküled elönt minket a szemét. Nagy szükségünk van rád, kérlek, kedves Konrád, gyere haza! A szemetes kuka vonakodott még egy darabig, aztán eszébe jutott, hogy hány éven keresztül élt békességben a szép laktél 13-as szám alatt. Milyen boldog idők is voltak azok, gondolta, majd miután jól kimerengte magát, megkomolyodva nézett rá telhetetlen Oszkárra. Nem bánom, visszamegyek a városba, mondta határozott hangon. Aztán úgy legyen, ahogy ígértétek, nem szabad mértéktelenül kidobálni a holmiaitokat, mert egy nap majd azon kapjátok magatokat, hogy egy szemétdombon éltek, amely megfertőzi az egész földet. Oszkár lassú bólintással jelezte, hogy igazat ad a szemetes kukának, majd közösen indultak vissza a szép laktérre, ahol azóta, ha hiszitek, ha nem, minden vasárnap megtartják a tisztaság napját, amelyen a kisgyerekektől kezdve a nagyszülőkig együtt járják körbe a teret, s varázsolják még szebbé a büszke lakónegyedet. A példás magatartást pedig ezek után a város többi utcájában, mi több, számos településen is követni kezdték. Így tisztult meg elsőként a szép laktér, ahol Kukánszki Konrádnak attól a naptól kezdve kiemelt figyelmet szenteltek, hiszen a világ, még ha egy kicsit is, de tisztább, szebb lett általa.

0: mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat, maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jóleső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, e naptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajuk nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? 4. nap újra fölcsapott vándor rongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Neki leghosszabb a nyaka, messze lát a magasba, jár és él a szavannában, kecses fürge járásában. Ki ő?
3: Ez a zsiráf.

is vezetni. Miért pont úthenger? Sose értettem, mert nyáron abban a nagy melegben, mikor aszfaltoznak, büdös az aszfalt, meg meleg is van. Miért pont úthenger? Miért nem targoncát?

0: akkor most jön az útenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az útenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elénk kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesbe, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli, rugó, térd, rugó, hó-ru! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-ru! Fantasztikusak vagytok. Akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok. Most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki Iron Man.
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki. Úgy, jók vagytok. Figyeljetek, most jön a legnehezebb. A fekvő rendőrt is el fogjuk simítani. Jól kapaszkodj meg a kormányba, és indulhat. Hó-ruk, zaj, de zötyög, zuc, jaj, de zötyög, ez az út, a végén ráz, és sima lesz így. Most! Hú. Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hó-ruk! Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük, átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is dobunk. Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, okay. És mehetünk is tovább vezetni.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy esti mesét. Lázár Ervin nyomán a hétfejű tündér. Szökevény szeplők. Marci utálta a szeplőit, ami azt illeti, volt is neki mit utálnia, mert 76 szeplő virított az arcán. Pontosabban 75, mert egy a 76. a füle cimpáján hivalkodott. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy ebben az utálkozásban Marcinak egyáltalán nem volt igaza, mert helyrek is szeplői voltak. Csinosak, jóképűek, vidorak. A legnagyobb akkora volt, mint egy jól táplált borsó, a legkisebb meg, mint egy fogyókúrázó mákszem. Ennek a legkisebbnek neve is volt. Úgy hívták Szeplő Szepi. Ott lakott Marci orra tövén. Nos, hát ezeket szitta-horta folyvást Marci. Eladdig és olyannyira, hogy egy szép napon a szeplők megsértődtek. Még hogy mi vagyunk a csúnyák, ocsmondák, rútak, rettentőek, na megállj! Kiabálták. S éjszaka, amikor Marci aludt, uszgyik kisurrantak az ablakon, még az is, amelyik a füle cimpáján feszített, pedig a fülcimpánál előkelőbb hely nemigen létezik egy szeplő számára. Ott maradt Marci egy mákszemnyi szeplő nélkül, mivel mondanom sem kell, Szeplő Szepi is ment a többivel. Hogy merre mentek? Merre mehet 76 sértődött szeplő? Neki a vakvilágnak. Marci reggel fölébredt, s valami furcsát érzett. Szalad a konyhába a mamájához, az meg ámulva néz rá, és így szól. Jó reggelt, kisfiú, hát te hogy kerülsz ide? Kisfiú? Csodálkozott Marci. De hiszen én a Marci vagyok. Jesszus! Kiáltotta mama, és a világosság felé fordította a fiát. Tényleg a Marci? De hát hova lettek a gyönyörű szeplőid? Nincs szeplőm, csillant fel Marci szeme, és rohant a tükörhöz. Valami nem tetszhetett neki abban a tükörben, mert elkomorodva mondta. Te anyu, rossz ez a tükör, egy sápatag gyerek van benne. Nem a tükör rossz, kisfiam, csóválta a fejét a mamája. Hanem tudod, a szeplők. Marci most már nem örült annyira, hogy megléptek a szeplői. Egy azért maradhatott volna, gondolta magában. Szeplő Szepi, vagy az, amelyik a fülcimpámon volt. És szomorkásan indult bevásárolni, mert mindig segített a mamájának, és szeretett is üzletekbe járni. Őt is szerették az üzletekben, mert bár egy icipicit nagy szája volt, azért igen kedves is tudott lenni. De most furcsán, összehúzott szemmel nézett rá a hentes, a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges is. Hát a Marci hol van? Én vagyok, mondta rosszat sejtve Marci. No-no, így a hentes. Na-ne, így a fűszeres. Na-na, így az újságos. Na-na, így a virágárus. No-ne, így a zöldséges. Mert hogy a Marci egy szép szeplős gyerek, te meg egy sápatag kis fehérbőrű. Nem mondjuk, nem vagy csúnya gyerek, de a Marcihoz képest. Ajjaj, mondták és legyintettek. És bizony aznap Marci egy kicsit mócsingosabb húst, tegnapibb kenyeret, tegnap előttibb újságot, hervatagabb virágot és halvány sárgább sárgarépát kapott, mint máskor, elkeseredetten rohant fel a lépcsőn, majdnem sírt. Mi bajod? Kérdezte a mamája. A szeplőim, sóhajtotta Marci. A szeplőimet akarom. Nosza, neki láttak, keresni kezdték őket a lakásban, még a szőnyeg alá is benéztek, de egy fia szeplőt sem találtak. Mit volt mit tenni, Marci neki vágott a városnak. Elment a talált tárgyak osztályára. Jó napot, köszönt. Jó napot, válaszolta a talált tárgyak osztályának főnöke egy szemüveges öreg bácsi, s közben fel se nézett az újságjából. Esernyő, kesztyű, aktatáska, pénztárca, vagy netán a fejét méltóztatott elveszteni? A szeplőimet keresem, mondta Marci. Milyen volt? Barna, kerek, mind a 76. Az öreg úr felállt, odament egy nagy polchoz és beletúrt a limlomok közé, leemelt egy palacsinta sütőt. Nyele volt a szeplőjének? Kérdezte. Nem, hebegte Marci. Akkor ez nem az, állapította meg az öreg ember, és visszatette a palacsinta sütőt. Aztán Marci elé rakott egy diszkoszt, egy csésze aljat, egy pudingot, egy ceruzahegyezőt, egy lencsét, egy borsót, egy babot, egy széntablettát, egy cipőgombot, egy ingombot, és egy pulyka tojást. Tessék, mind kerek és barna, melyik az? Sajnos egyik se, szomorkodott Marci, és irigykedve nézte a pulyka tojást. A találtárgyak osztályáról a rendőrségre ment, itt egy őrmester fogadta. Szóval szökött szeplőket keresel. Igen. Csavargók? Nem. Loptak? Nem. Raboltak? Nem. Mit vétettek a törvény ellen? Semmit, mondta Marci. Hát akkor, tárta szét a karját az őrmester. Elnyargalt hát Marci a tanácsra. Szeplő ügyben? Ráncolta a homlokát a portás. Talán az állattenyésztési osztály illetékes. Az állattenyésztési osztályon egy bácsi éppen egy lovat rajzolt a falra. Szeplő, talán szép ló ügyben, fiacskám. Nem szép ló, szeplő, morogta Marci. A bácsi a fejét rázta és nagy igyekezettel satírozta a ló sörényét. Talán a növénytermesztésnél. A növénytermesztési osztályon egy barátságos fiatalember ült, a bal füle mögött egy tulipán, a jobb füle mögött egy muskátli virított, a mellén zsebébe tűzve meg egy búza, egy árpa és egy roskalász. Szeplő? Egy pillanat. Föllapozott egy nagy könyvet. Várjunk csak, szép csalán, szép pecske, szép hártya, szépike, szép legényfű, olvasta a könyvből és felkiáltott. Megvan! Szeplő lapu! Ezt keresed? Nem laput, a saját szeplőimet, magyarázta Marci. A felvirágozott fülű elkomorodott. Pedig olyan szép ez a szeplőlapu, úgy is hívják, hogy boldogasszony csepegtette fű, forrasztófű, méregvonófű, párducfű, meg viaszfű. A fiatalember belemelegedett az olvasásba, már nem is nagyon törődött Marcival. Azt is felolvasom neked, kiáltotta, hogy a szittyót hányféleképpen hívják. Marci óvatosan kihátrált a szobából, de a fiatalember észre sem vette, sorolta csak a szittyó neveit. Marci még a lépcsőházban is hallotta. Csirikló, csuhi, fülemülefű, kancsuka, kasztikó, semők, sisák, sörkefű, szövők. Ej, sóhajtott odakin. Kasztikó, semők, sisák, hol lehetnek a szeplőim? Még szerencse, hogy meglátta Mikka Makkát. Egy ligeti padon ült Mikka Makka és lógázta a lábát. Hát te? Kérdezte tőle Marci, és lehuppan mellé a padra. Kóbor szeplőket figyelek, mondta Mikka Makka. Nagy ma a szeplőjárás. Csak nem, csillant fel Marci szeme. Hány szeplőt láttál? 76-ot, mondta Mikka Makka, és a szeme sarkából Marcira pislantott. Itt masíroztak, gyalog mentek szegények, mert nem volt villamos jegyük. Merre mentek? Kérdezte izgatottan Marci. Erre, mutatta Mikka Makka. Marci meg uszgyi, már ott se volt, rohant a szeplők után. Meg is találta őket hamar, egy árokparton ültek és szomorkodtak. 76 szomorú szeplő, azaz csak 75, de ez majd csak később derül ki. Olyan jó lenne, ha visszajönnétek, mondta nekik Marci. A szeplők gyanakodva néztek rá. És nem szidsz többet bennünket? Soha, mondta mély meggyőződéssel Marci. Nem mondod, hogy rondák vagyunk, hogy csúfak vagyunk, hogy rettenetesek vagyunk, hogy ocsmondák vagyunk? Marci rázta a fejét. A szeplők erre visszamasíroztak az arcára. Marci már-már elmosolyodott, amikor valami furcsát érzett. Mindnyájan megvagytok? Kérdezte aggodalmasan. Egy pillanat, mondta az, amelyik a fülcimpáján ült. Megszámolom. Aztán ijedten fölkiáltott. Szeplő Szepi elveszett, nincs senki az orrot tövén. Nosza keresni kezdték. Ez már könnyebben ment, mert a szeplők is segítettek. Meg is találták hamar. Egy akác levélen ült. Szervusz, Szeplő Szepi, gyere vissza te is, mondta neki Marci. De Szeplő Szepi rázta a fejét. Nem mehetek, mondta, mert akkor ez egyedül maradna. És maga mellé mutatott. Ekkor vették észre Marci és a szeplők, hogy Szeplő Szepi mellett ült valaki. Egy ilyet idegen kis szeplő. Bemutatom, Szeplő Sziszit, mondta Szepi. A legjobb barátom, szegény, nagyon magányos. Bizony, mondta Szeplő Sziszi, csak kódorgok, csámborgok, kújtorgok, csavargok, lézengek, lődörgök, de szerencsére most már van egy barátom, igaz, Szepi? Igaz, mondta Szepi szomorúan, és ezután már együtt kódorgunk, csámborgunk, kújtorgunk, csavargunk, lézengünk, és mit is mondtál még? Lődörgünk. Igen, lődörgünk, mert mi sosem hagyjuk el egymást. Tudjátok mit? Mondta erre Marci. Sziszi is költözzön az orrom tövére. Van ott még hely Szepi mellett. Igazán? Kiáltották boldogan mindketten, és odapattantak Marci orra tövére. Sziszi még kicsit izget mozgott a boldogságtól. Gyönyörűséges, mondta. Legjobb szeplőnek lenni egy orrtövön. És a fülcimpa az neked semmi? Méltatlankodott az, aki Marci fülcimpáján lakott, de nem törődött vele senki. Hazaértek. Na végre, hogy mindnyájan megvagytok, mondta Marci mamája, aztán jobban szemügyre vette a fiát. Azért valami furcsa van rajtad? Talán szeplő Sziszire gondolsz, mondta Marci. Nem engedhettem, hogy kódorogjon, csámborogjon, hújtorogjon, csavarogjon, lézegjen, lődörögjön, barát nélkül szomorkodjon. Hát így történt, s ha találkoztok egy szép kisgyerekkel, akinek éppen 77 szeplője van, hát az a Marci.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Csanádi Imre, bőségdicsérő. Nyár, nyár, nyár, sárgul a határ. Búzapuszta, rozspászta, kukorica, tarkázza. Rajzik a sok lepke, zümmög a méhecske. Bőség, bőség, tiéd a dicsőség.
0: Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába. A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek. A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába. A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Adj Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik, szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik az A betű, pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondá a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? 3, feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr, te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton, milyen bátran beszél mind a kettő.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nappal és éjszaka. Sok száz évvel ezelőtt élt a kínai birodalom területén egy igen ügyes vadász, aki olyan jól bánt az íjjal, hogy messze földön nem akadt párja. Sokan próbáltak vetekedni vele, de mindnek oda lett a büszkesége. A vadász, akit csak nyilásznak becéztek, legtöbbször kisebb állatokra, rókákra, nyulakra vagy madarakra vadászott, de ha kellett, igazi nagy vadakat is elejtett. Annyira gyorsan és pontosan lőtte ki íjával a nyilat, hogy meg sem kellett néznie, sikerült-e célt találnia. Ahogy kilőtte, már vágtatott is lovával a nyíl után, hogy felszedje a zsákmányát. Hanem egy nap Kína népe vakító fényességre ébredt. Egyszerre 10 nap jelent meg az égen, és világította meg a földet. Annyira erős volt a fényük, hogy az emberek egész állónap a kunyhójukban ültek, hogy védjék a szemük épségét. De nem volt elég a fényesség. A 10 nap olyan meleget árasztott magából, hogy mindent felperzselt és kiszárított. És ahogy a növények, úgy az állatok sem tudtak hova bújni a szörnyű hőség elől. A birodalom összes élő lénye azt várta, hogy leszálljon az éj, és az égről eltűnjenek a napkorongok. De hiába, az égi testek csak nem mozdultak, és egész éjjel fent maradtak, és tovább perzselték a birodalmat. Nyilász, látva a sok szenvedést, elhatározta, hogy majd ő segít a népek baján, és elpusztítja a forróságot adó testeket. Mindjárt neki is látott a munkának. A legerősebb ébenfából nyilakat faragott, azokkal akarta megcélozni a 10 napot. Próbának egy sziklát nézett ki magának. Kilőtte rá az ébenfából készített nyilat, s az olyan sebesen hasított a levegőben, hogy egy pillanat alatt ketté törte a bivaly erős követ. Ekkor összeszedte minden tudását, és íjából egyszerre kilőtte mind a 10 nyilat, és aztán nézte, vajon célba talál-e mindegyik. A nyilak olyan gyorsan és olyan erővel süvítettek a levegőben, hogy még a föld is beleremegett. A 10-ből 9 napot talált, s a megsebesült testek egyenként hullottak alá, s tűntek el nyilász szemei elől. A 10. napot épp hogy csak súrolta a lövés, ám látva testvérei kínját, félelmében elbújt egy óriási bambuszerdő mögé. Ám most, hogy mindegyik nap eltűnt az égről, már nem volt kivilágítson vagy meleget adjon, és a földre sűrű sötétség és fagyos hideg borult. A vadász már megbánta, hogy elpusztította az égi testeket, s tudta, hogy az állandó éjszaka sem lenne jó az embereknek. Éppen egy sziklán ülve gondolkozott, próbálta kitalálni, hogy csalhatná vissza a napot, mikor észrevett egy kis, halványan pislákoló fényt az egyik domb mögött. A 10. napocska volt az. Előbújt rejtekéből, hogy körülnézzen, milyen veszély fenyegeti. Feljöhet-e újra a földet bevilágítani? Ám amint meglátta a vadászt, úgy megijedt, hogy megint elbújt a bambuszerdőbe. Nyilász annyira megörült, mikor meglátta az épségben maradt napot, hogy összeszedte íját és nyilait, és elhagyta a birodalmat. Elvándorolt más vidékre, és nem emelte íját a napra többet. A nap azonban nem felejtette el a vadászt, s azóta is tőle retteg, mikor felemelkedik az égre. Ezért van, hogy minden nap előbújik keleten, bevilágítja az eget, s aztán nyugaton lemegy,
s visszatér rejtekébe. Így váltak ketté a nappal és az éjszaka.

Csukásmese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levele

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek! Már majdnem 100 000-en vagyunk a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös Facebook oldalán.
4: Kérd meg a szüleid, hogy segítsenek!
0: Keressetek, kövessetek minket! Amikor elérjük a 100 000 követőt, akkor egy hatalmas meglepetést kaptok tőlünk.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
0: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Volt egyszer egy pásztor, akinek olyan szép bárányai voltak, mint senkinek a közelben. Az összes hófehér volt, göndör, bársonyszőrű, és hatalmas nyájban éldegéltek. Azért voltak a pásztornak ennyire szép bárányai, mert bizony kétszer is jól megnézett egy legelőt, mielőtt odahajtotta volna őket. Csak a legszebb és legillatosabb füvet legelhették. Ám hamarosan a bárányok nem csak szépek, hanem igencsak válogatósak is lettek. De még rajtuk is túltett az egyik báránymama két kis borjúja. Ők aztán nem ismertek tréfát az evésben. Igen ám, csak a két válogatós bárányka egy szép napon olyannyira belemerült a legelésbe és a válogatásba, hogy észre sem vették, mikor leszakadtak a nyájtól. A pásztornak meg volt elég gondja, nem figyelt rájuk eléggé. A két bárányka csak arra kapta fel a fejét, amikor már a pásztor csengője sem hallatszódott, olyan messzire jártak.
1: Most mit érjük legyünk?
0: Kérdezte az egyik.
2: Menjünk utánuk,
0: mondta a másik.
1: Ne, inkább maradjunk itt,
0: mondta az első.
1: Most már biztos messze járnak.
2: Épp azért siessünk,
0: győzködte a másik, de nem jutottak dűlőre.
1: Ja, mi lesz így velünk? Annyi veszély leselkedik ránk.
0: Azzal keserves sírásra fakadt, a másik pedig, mintha csak parancsszóra tenné, szintén krokodilkönnyeket kezdett hullatni. Így sírdogáltak jó sokáig, amíg csak el nem fáradtak, majd így szólt az első.
1: Azért nincs akkora baj,
0: mondta.
1: Van itt annyi fű, ameddig a szemünk ellát, úgyhogy éhen halni nem fogunk,
0: nyugtatta a másikat. Erre a második bárány is abba hagyta a szipogást, és körülnézett.
2: Az már csak igaz,
0: mondta.
2: Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy hol legeljünk.
0: Ugyanis a hatalmas zöld mező feladta ám a leckét a két válogatós báránykának, azt sem tudták, milyen irányba induljanak.
2: Hol lehet vajon a legfinomabb fű?
0: Tanakodtak. Ott toporogtak és forgolódtak, mire az egyik elszánta magát.
1: Lehet, hogy az árnyékban.
2: Hát, biztos, hogy nem,
0: vágta rá a másik.
2: Inkább a szép, ragyogó napsütésben.
0: Erre az első csóválta a fejét.
1: Nem, ott biztos teljesen kiszáradt. Inkább nézzük meg a folyóparton.
0: Azért viszont a másik nem lelkesedett.
2: Fúj, ott biztos tiszta sár minden, és egy csomó kukac mászkál. Minél messzebb vagyunk a víztől, annál jobb.
0: Okoskodott hangosan. Így vitatkoztak és veszekedtek, amíg csak le nem ment a nap. Egyikük sem akart engedni a másiknak, mert biztos volt benne, hogy neki van igaza. Márpedig a válogatós bárány fűben nem ismert tréfát. Mire beesteledett, elfáradtak, és inkább lefeküdtek. Összebújtak ott, ahol a pásztor felejtette őket, mert azóta egy tapottat sem mozdultak. Korgott is mindkettőnek a hasa rendesen. Másnap reggel a finom nyári napsütésre ébredtek, meg arra, hogy a pásztor egyre közelebbről csilingel. Előző este ugyanis megszámolta a báránykákat, és bizony látta, hogy kettőnek híja van. Szaladt is vissza, ahogy csak a lába bírta, de az eltévedt báránykák olyan messzire jutottak, hogy csak aznap reggelre ért vissza. Mikor meglátta őket, boldogan a nyakába kapta mindegyiket, és szaladt vissza a nyájhoz. A báránykák mamája majd kibújt a bőréből örömében, és össze-vissza csókolta az elkóborolt fiacskáit.
1: Hogy vagytok, kis drágáim?
0: Kérdezte.
1: Farkaséhesek vagyunk,
0: vágták rám mindketten.
1: Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legeljünk.
0: Erre a mamájuk olyan nagy kacagásba tört ki, hogy még a könnye is kicsordult nevettében.
1: De hát ott álltatok egy gyönyörű, kövérfűvű legelő kellős közepén, simogatta meg a fejecskéjüket.
3: Igen, de nem tudtunk megegyezni, hogy hol lehet a legfinomabb a fű.
1: A mamájuk ekkor megcsóválta a fejét, és mind a kettőnek mélyen a szemébe nézett. Az már csak igaz, hogy a finom fű nagyon fontos dolog.
3: De azért nem annyira, hogy egy kis bárány éhen haljon.
1: Egyikőtök sem egy buta kis bárány, igaz? Kérdezte a báránykáit.
2: De nem ám!
1: Rázták a fejüket.
3: Na látjátok,
1: folytatta a mamájuk. Ilyenkor nyugodtan hallgassatok a másikra, és jól fogtok lakni. A két bárányka megszeppenten egymásra nézett, megölelték egymást, és onnantól kezdve csak együtt legeltek. Ha az egyik azt mondta erre, ment utána a másik. De ha a másik mondta, hogy arra, akkor meg az egyik követte. Meg is találták mindenhol a legszebb, legfinomabb, legzöldebb és legropogósabb füvet. A végén még a pásztor is rájuk bízta a vezetést, mert tudta, hogy a két bárányka csak a legjobb legelőre viszi majd a nyájat. Így tanulták meg mind a ketten, hogyan kell megbízni a másikban. De először is saját magunkban. Ha találkoztok a két kis báránnyal, ne felejtsétek el megsimogatni a bundájukat.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lementem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincébe vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
2: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
3: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hét felé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csigabiga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csigabiga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csigabiga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csigabiga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl, úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok, kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csigaházat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá Csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim, simogatták meg a Csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott Csiga mama, elaludt Csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb Csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba, segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a véznanyúl. Mit segítsünk, legkisebb Csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb Csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb Csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb Csiga, az ajtó! Fáradj be rajta! Nyugodalmas jó éjszakát! Köszönöm, barátaim! Ásította kimerülten a legkisebb Csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek, a forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgó Csiga, nem vagy búgó Csiga, kiabálták neki kórusban a Csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment Csiga mama, mögötte bámészkodott az öt Csiga csemete, hátul vigyázott Csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Ha légy bolond, egy kicsikét elrepül úgy a szürke gond, derül az ég,

okos, szerintem az bolond. Ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. Ki az, aki felismerte? Na majd súgok, figyelj!

0: Man.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek életfája című könyvből, amely a Jeles napok mesekalendáriuma, fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kisborjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kisborjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
5: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
6: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
5: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
4: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
6: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
5: Ne is kérdezd, édes bátyám, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
4: A legénynek
6: még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta.
4: Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
1: Csukás Mese Rádió. Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tiszatóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.

0: Romhányi József, Marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mit ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy forrt a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről áblándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férkőzve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha Levél című verset hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből? Kérdezte a fiú.
2: Adok én szívesen,
0: válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret. Az öreg nem győzött hálálkodni, majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
3: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak. S a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszol Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet, majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával. Dörzsöli is Markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör. De a 2 kis ökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, és így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja uraságod,
0: s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is.
2: Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához.
0: Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált. A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

vagytok ebben a jókedvű lakodalomban, a tücsök lakodalomban. Aki szeretné a lemezt, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: szép piros ruhában, Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy, és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is!
1: És aki gitározott, szórakoztatott minket és énekelt, az pedig Szarka Gyula!
0: Köszönöm szépen!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdő védelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Balaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcseptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatott a Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balatonvize csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. És amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
2: Csukás meserádió.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk. Mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás. Úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendbe, harmat csillag le is cseppen. Csípős csalán merre nincsen?

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
1: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kert csodáit. Beh Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történetünk címe pedig Viszlát jövőre. A nagy izgalmak után a gyerekek gondtalanul lehuppantak a teraszon lévő kerti kanapéra. Az asztalra nagytál illatos paradicsomos bruszketta volt kikészítve. Matiék anyukája nagyon kedvelte ezt az egyszerűen elkészíthető olasz előételt, amelyhez mindössze néhány érett, apróra felkockázott paradicsomra, olívaolajra, fokhagymára, friss bazsalikomra, sóra és borsra volt szükség. Na meg kisebb szelet kenyerekre, amelyeket először megpirított, majd bedörzsölt a fokhagymával, s végül ráhalmozta az olívaolajjal, bazsalikommal, sóval és borssal elkevert paradicsomot. A gyerekek néhány perc alatt befolták az ízletes, ropogós kenyérszeleteket, ezért Matiék anyukája újabb adagot készített. A fiúk a vacsora alatt egy pillanatra sem vették le a szemüket fügéről. Nem mintha a kutyus otthon eltűnhetett volna, de még az előző órák hatása alatt voltak, és nagyon féltették kis barátjukat. Jól ránk hoztad a frászt, füge, simogatta Lori a kutyust, aki az ölébe hajtotta a fejét. Legközelebb el nem engedlek, mikor a piacra megyünk, tette hozzá. Az eseménydús nap után a gyerekeket gyorsan elnyomta az álom, másnap pedig sokáig aludtak. De hát ez a jó a nyári szünetben, nem csörög reggel az ébresztő óra, belefér a hosszú lustálkodás. A további napokat strandolással, csigaházgyűjtéssel, fagylaltozással és sok játékkal töltötték. Ella és Rozi nagyon élvezte az Olaszországban töltött időt. A legjobb

0: Programnak azt találták, amikor egész nap a homokos tengerparton mulattak, piknikeztek és építettek egy hatalmas homokvárat. A vár több toronyból állt, formáztak mellé egy dombot, a domb alá és köré pedig mély árkot ástak, amelybe folyamatosan hordták a homokozó vödrökben a vizet. A lányok kagylókkal és madártollakkal díszítették a várat, a fiúk a partra sodort uszadékfákra tengeri hínárt szúrtak, ezek voltak a tornyok tetején a zászlók. Aki arra járt, mind megcsodálta a különleges építményt, ami egészen addig díszítette a partot, míg a dagály el nem sodorta. Az utolsó nap reggelén a gyerekek a teraszon beszélgettek, miközben cseresznyét majszoltak.
1: Most, hogy indulnotok kell, egyet ígérjetek meg. Jövőre újra eljöttök hozzánk a nyári szünetben,
0: szólalt meg Mati, és egy pár cseresznyét akasztott viccesen el a fülére.
1: Benne vagyunk, de csak ha ti is eljöttök hozzánk,
0: nevetett Ella.
1: Valamivel hosszabb időre, mint idén, tette hozzá.
0: A négy gyerek életre szóló kalandokat élt át ezen a fűszeres illatokkal és ízekkel teli nyáron, amire majd jó lesz visszaemlékezni a hűvös őszi napokon.
2: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
5: Gárdonyi Géza, cicafuttatás. Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem szeretik egymást. A kutya azt mondja, én őrzöm a házat. A cica azt mondja, fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tudománya, mint nekem. Hamis a zuzád, mondja a kutya, fogszál meg ered, de magadnak, mert szereted az egérpecsenyét. Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám, feleli a cica, hanem őrzöd a konyhaajtót, mindig azt lesed, mikor vetnek ki egy csontot, azért ugatsz, hogy a csonttól mindig elkerges. Én hű vagyok, mondja a kutya. Én szép vagyok, feleli a cica. Én okos vagyok, büszkélkedik a kutya. És én meg ügyes, kevékedik a macska. Én nem harapom meg a gazdámat. Nem, te csak megkarmolod. Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat húzza, de aztán kedveskedek neki, hozzá dörgölöm a bajuszomat. Engem jobban szeretnek, mondja a kutya. Már miért szeretnének jobban? Feleli a cica. Hát nem engem vesznek ölbe, és nem engem simogat-e mindenki? Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is ölbe vennének. Még inkább, mint téged, mondja a kutya. Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsinek hívják, az jóformán gyalog is alig jár, mindig ölben viszik. Na, azt szeretném látni, mondja a cica, hiszen ti még a muzsikához sem értetek. Hát te talán értesz? Értek hát, tudok dorombolni, eldorombolok én mindenféle nótát. Macska nótát. Nem is kutya nótát, mert azt még nem találták ki eddig. Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat? Már hogy félnék egy ilyen kuvasz kutyától? Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No, ezért meglakolsz! A következő pillanatban már neki is ugrott a kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban eliramlott, felszaladt az udvar kerítésére, onnan a fára, a nagy mérges ugatásra a szomszédból is átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az ugatásban. Kergették a cicát, de bíz a cica a faágról, csak gúnyosan mosolygott rájuk lefele. Wow! Wow! Wow! Dühösködött a három kutya a falombozata felé. Minél bosszusabban ugattak, a cica annál jobban nevetett rajtuk. Csak mérgelődjetek kedvetekre, nyávogta feléjük, és gyertek fel utánam, ha tudtok. Hopp, ugrik egy nagyot is Bodri, de bizony nem jut el az ugrásával, még a fa derekáig se. Hopp, próbálkozik a másik is, a sajó, de a sajó még addig se viszi. Hopp, a zordal is ugrik egyet, de megcsúszik a fatövénél, s olyat bukfencezik, csak úgy nyekken belé. Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica, de milyen furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el. A kutyák a fákon ugrálnának, és onnan ugrálnának az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, hogy egy nagy, lompos juhászkutya ugorjon az én nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó barátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az is mindig oda dörgölődik a bundájával az arcunkhoz, és ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte.
3: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Helyben járunk? Jó, téblacsan hajolj előre.

0: orangutan, és most gyermek táncol. Fogjon kezed orangutan, mint a szöcske ugrálunk. Fogjon kezed orangutan, és végelet váradunk.
1: Orangutan!

0: nagyon-nagyon egyszerű. Jó, és most nincs helybenjárás. Közben fogod a bokádat. Ez az, ügyes vagy.
1: Gyere, gyere, orangután, táncolj velem, arra kérlek, amikor táncolsz, minden szépen
0: bírod szaladjunk. Bírod még? Hát persze, gyere, gyere, orangután, ha én bírom, te is bírod.

0: Sukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár, tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kibökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülel tüskés hátú. Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat. Lelki finomság? Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámnak, mert fakezű vagy, biztos elrontod, meg kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke. Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan? Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsínled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, és nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem. És akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, üngetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét, de hogy nem lehet. Miért hagynánk ki a lányokat a vidámságból? Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert róluk kevés szó esett. Azért nem beszéltünk róluk eddig külön, mert minden eddigi illemszabály rájuk is vonatkozott. Természetesen a lányok is pontosan úgy köszönnek, öltözködnek, esznek, táboroznak, játszanak, szórakoznak, mint a fiúk. Világos? Mégis van egy kis különbség. Csak egy kicsi, nem olyan nagy. Hogy ezért egy másik világba utasítanánk őket. És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátú megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátú. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak. Pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás, nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátú. Udvariasság, szavalta Ugrifüles. És önérzet, fejezte Betüskés hátul. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással a tanár és a tanítvány, egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz. Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál Ágyikót jelent.

Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa.
2: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
1: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
3: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
1: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
4: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
1: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak.
5: De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé.
1: Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
3: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
1: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
3: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
3: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének.
3: nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
2: Gyere ide hozzánk! Kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
3: Te vagy a legszebb hattyú, mondta a legidősebb hattyú.
2: A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait.
3: Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
6: Csukás mesedádi.
7: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Szeretett volna lovagolni, de nagy volt a ló, és kicsi a tóni, s a ló nem akart lehajolni. Úgy döntött,

0: Toni.
1: Jo.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Készüljetek, mert hogy előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva, figyelj, hogy...

0: háromszor egy az...
1: Három!
0: Négyszer egy az...
1: Négy!
0: Ötször egy az...
1: Öt!
0: Hatszor egy az...
1: Hat!
0: Hétszer egy az...
1: Hét!
0: Nyolcszor egy az...
1: Nyolc!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre elmesférne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé

0: A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a két leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, beéles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérjünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan, az mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, és avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem hódtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már majdnem 100 000-en vagyunk a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös Facebook oldalán.
4: Kérd meg a szüleid, hogy segítsenek!
1: Keressetek, kövessetek minket! Amikor elérjük a 100 000 követőt, akkor egy hatalmas meglepetést kaptok tőlünk.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok! Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántottak.

0: mutatták be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény? Adj egy falást abból a pogácsából. Éppen 7 napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy likba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy te, szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a királyvárosába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény. Ha nem használ, nem is árt. Elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj,
1: álljatok meg, hé!
0: Kiált a legény.
1: Mit csináljak most már?
0: Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. Na megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek.
2: Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám!
0: A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar.
3: Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban?
0: Felel a legény. Én egy nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót.
3: Mit adott neked a pásztor, te leány?
2: Nekem, felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott.
0: Mondja a király.
3: Még ilyet nem ettem világéletemben.
4: Hát most már hol a nyúl?
0: Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki.
3: No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz?
0: Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon.
4: A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza.
0: De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta. Jaj, jaj, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye uja! Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia? Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Horá nézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura. Én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkor agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készülítem. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak, ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagy úrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve, nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfán nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagy urat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
2: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
1: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
2: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
1: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott-e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
2: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
1: János pedig már felelte is.
3: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, miért utána?
1: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
2: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
1: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
3: Az égvilágon semmi se, uram.
2: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám, invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
3: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni. Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek. Minden becsületes ember megeszi a kanalát, hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Tanítónéni meséi. Csengettyű forrás. Narancsos, forró csoki illata lengte be a szobát, miközben friss, puha mézes kalácsot majszolt piciny szobájában. Nem is kezdődhetne szebben egy zord téli reggel? Gondolta Szuszu, a téli szünet első napján vidáman ébredve. Kinézett az ablakon, csillogó szemekkel bámulta a szemközt ágaskodó, hófött tehet csúcsot. Milyen hatalmas, és milyen erős, mégis kedves, milyen varázslatos. Én is ilyen akarok lenni, ha megnövök. Kiáltotta. Ma melyik mesehős leszel, kincsem, ninja vagy szuperkutyi? Lippent bemosolyogva anya, és egy hatalmas puszit nyomott a kisfiú arcára. Én nem mesehős leszek, anya, hanem egy hegy. Ha nagy leszek, hegy leszek, ez már biztos. Hűha, ez izgalmasan hangzik. Mesélj nekem, miért szeretnél hegy lenni? Nézett rá anya kíváncsi tekintettel.
1: Olyan szép az a hegycsúcs ott. Szuper erős lehet. Elbírja a hatalmas erdőt. Otthont ad a sok-sok nehéz fának, virágoknak és pataknak, ami soha ki nem fogy. Egy ilyen óriási dologhoz nagyon erősnek kell ám lenni. Tudod, milyen sok munkája van abban a természetnek, hogy mindez megvalósuljon? És persze hatalmas szíve van a hegynek, hiszen beengedi a sok kis lakóit, az édes erdei állatokat. Annyira kedves! Vigyázz rájuk, dédelgeti, neveli. Sok mindenre megtanítja még az embereket is. Látszik, hogy nagyon szeret élni. Mit gondolsz, mire tanít a természet? Mosolygott anya. Álmomban beszélgettem vele. Mindent elmondott. Nagyon szeretném hallani, meséld el, kérlek. Kérte anya. Hát jó. Éppen sétáltunk apával a csengettyű forrásnál. Tudod, annál, amelyiknek a csobogása szép dallamot játszik, amikor boldog. Viszont csak az hallja, aki iszik a vízből egy kortyot, mert ez egy varázsvízesés. Én is inni akartam, mert imádom, amikor jó kedve van a víznek, az engem is boldoggá tesz. Olyankor azt is látom, ahogy a fák ágai és levelei lágy táncot járnak a színes dallamokra, és huncutul kacagnak közben, mert egy picit csiklandozzák őket az odaröppenő méhecskék és pillangók. Együtt táncolnak. Aztán jönnek a madárkák is, becsatlakoznak az énekükkel. És képzeld, egyszer megfigyeltem, hogy bent a bokrok ágai között még egy nyuszi és egy őzike is táncra perdültek. Nagyon vicces volt. Meséli a kisfiú kuncogó. Szóval, amikor a számhoz emeltem a fincsi vizet, különös dolog történt. Kiugrott a vízből egy halacska, és azt kérte, hogy segíts! Aztán tovább úszott. Én pislogtam egyet, azt hittem csak a szemem és a fülem káprázik, mert este sokáig tableteztem. De éreztem, hogy valami furcsa permet, mintha szitálna az eső. Ittam a vízből, és képzeld, semmi sem történt. Újra és újra kortyoltam, gondoltam, hogy esetleg többet kell most, mert fáradt vagyok egy kicsit. De hiába. Nem szólt a zene. Nem táncoltak a fák. Nagyon szomorú lettem, hogy elromlott a vízesés. Szóltam apának, hogy javítsuk meg gyorsan. De apa nevetett. Azt mondta, nincs nála szerszám sajnos, majd legközelebb hozunk magunkkal. Féltem, hogy már soha nem fogom hallani a szépséges, vidám zenét, és nem látom a tavaszi virágbált sem, amit a fák rendeznek a jó idő, virágzás örömére. Leültem egy kőre.
2: Ahogy üldögéltem, eszembe jutott a halacska. Mi van, ha nem csak képzelődtem, és a hal tényleg megszólított? Mi van, ha a kis permet, amit éreztem, a csengettyű vízesés sírása volt? Mert beteg vagy szomorú valamiért.
1: Olyan szívesen meggyógyítanám, de én csak egy kisgyerek vagyok, apa.
2: Felkiáltottam. Ő átölelt és próbált megnyugtatni, de én éreztem, hogy itt valami nagy baj lehet. Oda mentem a sziklához, ahonnan a vízesés ered. Átöleltem, és mondtam neki, amit apa mondott nekem, hogy nagyon szeretem. Kértem, hogy gyógyuljon meg, zenéljen újra. Aztán egyszer csak ott termett mellettem egy szarvas.
1: Anya, ez a szarvas hatalmas volt, és csodaszép.
2: Képzeld el, hogy hozzám bújt, és lehajtotta a fejét. Majd egy szempillantás alatt megnyílt a szikla, mintha egy kis ajtó lett volna rajta. A szarvas így szólt. Kérlek, gyere velem, szükségünk van rád.
1: Szia, én Szuszu vagyok.
2: Köszöntem neki illedelmesen, ahogy tanítottátok.
1: Picit furcsa volt, de bíztam benne.
2: Hová megyünk is? Tényleg értem, amit mondasz? Ez hogy lehet? Kérdeztem. A nevem Dámor. Mindent elmondunk, majd ne félj, de most vár minket a királynő. Felültem a hátára, és hip-hop beugrott a sziklán nyílt hasadékba. Aztán az ajtó bezárult mögöttünk. Valami varázslat történhetett. Egy mesebeli, álomszép birodalomba toppantunk, ahol a fák sétáltak, az állatok beszélgettek, egy szuper játszótéren játszottak a kicsinyeik, és én pedig mindent értettem. Gyönyörű, színes volt a természet, sugárzott minden. A szarvas ékesen vonult előre velem a hátán, az összes élőlény meghajlott előtte. Végig mentünk egy hófehér virágszirmokkal szórt ösvényen, és megálltunk egy kicsike almafa előtt. Leszálltam a hátáról, intett, hogy menjünk be a fa ajtaján. Ahogy beértünk, megint csak nem hittem a szememnek. Az a kívülről aprócskának tűnő facsemete, belül egy hatalmas palota volt. Viszont semminek nem volt színe. Fakó szürkeség borított mindent. Szomorú volt minden állat és növény. Bemutatom a csengettyű királynőt. Mutatott Dámor a vízkirálynőre. Csillogó, búzavirág szemű volt. Bájos, de gyengélkedőnek tűnt. Egyedül neki volt még egy kis halványkék színe. Láttam rajta, hogy beteg, fátyolos volt a tekintete.
1: Üdvözöllek, kedves ifjú!
2: Köszöntött engem.
1: Örülök, hogy megismertelek. Mindig csodáltam a kedvességed és a tiszta szíved, amikor nálam jártál. Öröm volt neked zenélni. A fák neked táncoltak, az állatok sosem féltek, vigyáztak rád a bokrok mögül. De a mi időnk sajnos úgy tűnik lassan lejár. Ne mondd ezt!
2: Vágtam közbe.
1: Nem mehetsz el. A víz sosem fogy el, a növények évről évre megújulnak, az erdei állatok kicsinyeket nevelnek. Ez az élet rendje. Szükségünk van rátok.
2: Ez így van, kicsi. Válaszolt a királynő. Amíg ezek a furcsa lények, hogy is hívják őket? Az emberek. Amíg az emberek vigyáznak a természetre, óvnak minket, addig mi ezt megháláljuk azzal, hogy oxigént, éltető vizet és boldogságot adunk nekik. Szeretünk élni. Az embereket viszont megfertőzte a szemetitis. Már nem vagyunk olyan erősek. Nem tudunk tündökölni, zenélni, táncolni, virágozni, vagy utódokat világra hozni. Nincs erőnk. Sokáig harcoltunk az emberrel szemben, de erősebbnek bizonyul. S ha nem látja be, hogy meg kell állítani ezt a folyamatot, akkor egy idő után mind örökre elmegyünk. Segíteni akarok nektek, nem mehettek el, szeretnek benneteket. Én ígérem, vigyázok rátok. Ezeket kiáltottam kétségbe esve. Ezért választottunk téged. Ezt felelte a királynő. A hanyatlásunk hírét még nem mondtam el odakint, a palotán kívül élő lényeknek, az utolsó tartalékainkat is felhasználva igyekszem mindent megtenni az ő egészségükért. De őket is elérheti hamarosan a fertőzés. El kell vinned a betegségünk hírét az embereknek azért, hogy meggyógyulhassunk és élhessünk boldogan együtt, egymásért. Kérlek, meséld el mindenkinek, hogy vigyázniuk kell ránk. Fontos, hogy az emberek ne szemeteljenek, ne dobjanak szennyező dolgokat a vizekbe, mert kihal az élő világ. Ne vágjanak ki feleslegesen fákat, s ha vágnak is, ültessenek sok-sok újat. Kevesebbet járjanak motoros járművel, ezzel a levegőt tartják tisztán. Bízunk benned, és tudjuk, hogy sikerülni fog. A varázslat benned van. De meg kell értened, hogy a mi létezésünkhöz nem elegendő, ha csupán te egyedül vigyázol ránk. Az emberiségnek össze kell fognia. Együttes erővel sokat tehettek azért, hogy a természet még sok száz évig veletek együtt élhessen. Megígérem, hogy mindent megteszek a természetvédelemért és az állatokért. Az anyukám és az apukám segítenek majd nekem. Meggyógyultok, bízzatok bennem. Ez volt az utolsó szavam a csengettyű királynőhöz. Aztán megölelt, és hirtelen felébredtem, itt az ágyamban. Gyönyörű álmod volt, kicsim. Sóhajtott fel anya. A csoda te magad vagy. Nem a szuperhősök az igazi hősök, hanem mi magunk. A csoda itt él benned, bennem, bennünk. Elő kell csalogatnunk, ha igazán akarjuk, bármire képesek vagyunk. Mentsük meg együtt a természetet, vigyázzunk az állatokra és növényekre. Ültessünk ma egy fát! Javasolta Susu. Ők is élnek, még ha nem is értjük, mit mondanak. Biztos boldog lesz itt nálunk, a mi kis fánk, kincsünk. Minden nap gondoskodhatunk róla, elmondhatjuk neki, mennyire szeretjük. S ha majd megnő, a sok emléket, amit elraktároz, ott fogja őrizni a szívében. Anya, várj! Van egy szuper ötletem, inkább nem is egy hegy leszek. Ha megnövök, a természet szuper erős, szuperisztikus, szuper védelmezője leszek. Szuszúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerpusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Hajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy darombol. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt. Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, jaj! Egy express? Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vígan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs, csoda órám most segíts. Nino, Nino! Szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr? Egy kandúr. Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ejj, ejj, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau, vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ür rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában

0: Valójában képes volna felszállni, körberepülni, meg leszállni. De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot. Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani meg várta, hogy mikor repül fel.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb ide bent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, Úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves. És legyetek ti hárman, párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattan mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem. Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
1: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

bobó párnácskára, tente bobó párnácskára, tente bobó párnácskára.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mesélás Meserádió. A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szállnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek! Csukásmese Rádió. Álombirodalom.

csak az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csend.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!